Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió egyen.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger. Megy picivel fél három előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma pedig startol a Duna Park Fest, természetesen Rádió Stage-el és Rádió egy DJ-kkel. Minden DJ-nk zenél majd a következő három napban. Cookie is ott lesz, ő például szombaton éjféltől a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig tőle indítom a legújabbat, ez a Fire, itt a Rádió egyen.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan dal, ami van akinél egy csomó emléket előhoz, és van akinek egy teljes újdonság lesz, hiszen vannak a hallgatóink között, akik fit lesznek, még nem bulisztak. Na de most fognak. Méghozzá azért, mert Bibi Rexa teljesen újra gondolta a dalt, és szerintem óriási lett. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion. Itt a Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát. Sokfelé már megérkezett az eső, vigyázzunk a viharokkal, de van, ahol még most is nagyon meleg van. Azt tudja, hogy a következő órában hozom az újdonságot Metzger Vickitől, Alex Kencsitől és Taylor Swifttől is, a kezdésben pedig Ed Sheeran érkezik. Az igazi mai sláger az Azizám, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerben.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó indítás volt szerintem, és parádés a folytatás, mert hogy Lady Gagát hozom. Egy újabb olyan órát indítottam el, ahol nem lesz megállás, nem lesz felesleges duma, csak az igazi mai slágerek egymás után. Most például a The Dead Dance, aki pedig üzenne, a számok 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy Rádió 1 DJ, DJ Metzger Viki nagy bogival és Miss Mooddal, óriási kedvenc az éden, és persze, hogy Viki is ott lesz a Rádió 1-es színpadon, a Dunapart Festen, már ma este 9 órától ő pörgeti az igazi mai slágereket. Ez pedig tőle az éden, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi magát.

ez a lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem állunk meg, nem dumálunk, csak jelzem. Ma is 2 órás lesz a Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig csak itt a rádió egyen mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Most meg a nyár egyik legnagyobb favoritja, Alex Kendricktől, ez a Bumble, amit már is indítok.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki bőven, a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnánk venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, ma is Balázsék, Best of Fall, de itt lesznek, és egészen 10 óráig pörög a műsor. Addig meg pörögnek az igazi mai slágerek a következő óra elején, Radar-től és a Blood Running, amit indítok. Pár perc és hozom ezt a nagy kedvencet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most egy pici lazasága, arra gondoltam, 4 óra mégis elmúlt. Fú, de jó lesz ez a dal most. Alex Foran, Ordinary. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-3111-111. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től.

pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

A Rádió Egy. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió Egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár. Nem jön ma víz a csapokból több zalai településen, sok napsütésre és 25-27 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Elköltözik a Városi Fiók Könyvtár a Hevesi úti szolgáltatóházból. A tervek szerint szeptembertől a Kodály utcában található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István városi könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók Könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszínre. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók Könyvtár, az olvasni vágyók most a Városi Könyvtárból tudnak könyveket kölcsönözni. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben, ezért legyünk türelmesek és figyeljünk jobban a környezetükben, mert ezzel a balesetek is megelőzhetőek, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a fékeket, a gumiabroncsokat ellenőrizni, és ennek ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek alatt vezetni tilos. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
2: Nem lesz ma víz Szalapa, Mihályfa és Kisvásárhely településeken, ezt jelentette be a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A posztjuk szerint hálózati rekonstrukciós munkákat végeznek Szalapán a főutcában, ezért szünetel majd a szolgáltatás. Az érintett lakók lajtos kocsikból kaphatnak ivóvizet, ezeket Szalapán a Petőfa utcában, Mihályfán a Kossuth utcában, Kisvásárhelyen pedig a Petőfi utcában találják meg. A szolgáltató a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy ma több településen tisztítják a víz, ezért a Pákai, valamint a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Lentiben pedig ma zárva tart a Zalavíz ZRT ügyfélszolgálati irodája. Napos, száraz időnk lesz ma. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben már sehol nem kell záporokra számítani, és végre kicsit hűvösebb lesz. 25-27 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, éjszaka pedig 20-22 fok várható. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, ezért a napsütést sok helyen zavarják majd felhők, és elszórtan eleredhet az eső. A szeles időben holnap is 27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén sokat süt majd a nap, száraz időnk lesz, és 28-30 fokot mutatnak majd a hőmérők.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek is, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 15 perccel már azt a 4:60. Jó, mert után 15 perccel az 4:60. Hogy kiszámoltuk? Július 2-a egyébként Ottó névnap. Sok boldogságot nekik. Hattó Balázsék is jönnek. Most viszont egy nagyon nagy kedvenc. Nagy Bogitól is Destől, jó leszek újra. DJ Metzger, Viki Remix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig ne felejtsük el Duna Part Fest az ország legjobb DJ-vel, mert hogy lesz Rádió egy stage. Ma a Loving Arms DJ Mesker, Vicky, a Diszkosit és Christopher pörgeti az igazi mai slágereket, de nem csak ma, hanem mind három napján a fesztiválnak ott leszünk, minden info egyébként erről is a Radio1.hu. Ő pedig Bibi Rexha már is, az aktuális kedvenccel és Fitlesszel, ez a New Religion, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ma már nem lesz akkora hőség, sőt, van, ahol csak 25-26 fok, sokfelé elsőre is készülni kell, és hétvégén is ilyen 26-27 fokos aránylag kellemes idő, főleg a hőség után, és napsütés, amit jósolnak. Az igazi mai slágerek között pedig már mutatom is, hogy mivel folytatom, Cyril, Mary Jo és a Still Into You. Ez jön a hírek után, aztán Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a Best of, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytat

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben olvastuk egy nagyon kedves hírt, és úgy tűnik, hogy igaz, több helyen is megnéztük, és igaznak tűnik, a cím az már önmagában teljesen szürreális. Addig villogott a kutyája az autó fényszórójával, hogy rátaláltak a rendőrök az allergia miatt összeesett férfire. Na, álljunk meg egy pillanatra! Tehát ez így elolvasod, és egyébként azt mondod, hogy nagyon üdítően hat a szellemednek, meg az agyadnak, ha pár nap ennyi tömény politika, és kormányváltás, és harci helyzet közepette, ami történik az országban. Na, de azért hogyan?
2: Tessék.
1: Tehát mi történt? Akkor elemezzük a történeteket, hogy mi történt. Ez a polic.hu beszámolója. Véljük, hogy valid a történet. Egyébként megnéztük, ott van a beszámoló. Ugye összeesett egy férfi szerda este Sopronban a Juharfa utcában, legalábbis ott figyelt fel két járőr szerda este a Juharfa utcában az autóra, és észrevették, hogy közeledtek az autóhoz, hogy egy kutyát találnak benne.
3: Az autó meg így villogott.
1: És az autó villogott, igen.
2: Azt mondta, hogy jöhetsz, átengedlek.
1: Az autó mögé léptek, igen, jelzett a rendőrnek, hogy gyertek el. Az autó mögé léptek, és látták, hogy egy férfi fekszik az aszfalton, és csak néhány szót tudott mondani, mert hogy nagyon nehezen vette a levegőt. Volt a kezében egy ilyen önéletmentő...
2: Epipem,
1: így van. Amit már nem tudott alkalmazni, így azt beszúrták neki a rendőrök a combjába. Milyen jó, hogy a rendőrök azért tudták.
3: Hogy miért? Nézd már, tol!
1: Nézd már, megtámadt minket injekciós tűvel. Hát vedd el tőle, bilincsel meg. Hallod-e, mi ez? Mi tűvel jön? Hallod tűt? Egye már a fegyver, hát mi nálunk is van. Szóval elvették, és a combjába szúrták. Mi felkészültek a rendőreinket, dicsérjük meg őket. Azért ez nagyon menő, nem? A férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás rohamot. A kutyája, és itt jön a lényeg, végignézte, hogy a férfit megcsípi a darázs. Csáó, elvágódik. És a kutya azt mondta, hogy rendben, akkor én most szólok valakinek, aki erre jön, és elkezdi nyomni a fényszórót. Na ezt hogy?
3: Na ezt hogy? Megtanítottad a kutyádat, hogy figyelj, buksi.
1: Lehet, hogy csak sokat figyelte a kezedet, hogy sokat villogsz, és megtanította. Ült a tárcsülésen, nézte a kis buksi.
3: Figyelj, buksi, ha a gazda eldől, én vagyok a gazdán, eldőlök jobbra vagy balra.
1: Ide jössz,
3: és elkezded húzkodni a kis mancsoddal ezt a kart, villogsz.
1: Ráadásul, ha villogsz, az reflektor.
2: Igen.
1: Azt húzod. Mert ha megnyomod egyenesen, igen, sok autóban...
3: Ja. Igen, akkor
1: jól mondod, kapcsol. Nem, hogy húzod.
3: Igen, húzza.
1: Tehát benyúl a kis bancsár, és azt mondja, fogja a kis bancsár, a kormány ugat kettőt, és látja, ó, rendőrautó, és elkezdi húzni a reflektor. Hagyjad már!
2: Figyelj, na,
1: mi van?
2: Nyilván vannak segítő kutyák, akiket kiképeznek arra, hogyha mondjuk a gazdája cukorbeteg, vagy epilepsziás rohama lesz, az jelzi előre,
1: adja
2: hogy
1: be
2: lesz,
1: neki az epipent.
2: Hogy jelzi azt, hogy lesz egy ilyen, na, de a darázscsípés, az egy, akkor ezek szerint anafilaxiás sok.
1: Igen.
2: Tehát, hogy arra úgy nem lehet felkészíteni egy kutyát, hogyha majd megcsíp engem a darázs.
3: De mondom, dehogy nem, mutatom, gazda eldől jobbra, balra, buksi, jeles.
1: Hozd az epipent,
2: ott volt a pofájában, elejtette.
3: És utána elment jelzést adni, kinyitotta az ajtót.
1: Mi az, hogy elment jelzést adni?
2: Miért nem dudált akkor?
1: Igen.
2: Miért nem dudált?
1: Egyet ráadta a gyújtást?
3: Nem kell.
1: Hát a refihez?
3: A refihez a villogás.
1: Tehát akkor tudta, hogy nem kell ráadni a gyújtást.
3: Hát ezt elmondta a gazdája, hogy figyelj, buksi, ne add rá a gyújtást, mert lemerül az akkumulátor.
1: Igen, hát segben csak akar villog... a gyújtást, igen.
3: A dudát azért nem tudod használni, mert az nem jó.
1: Igen. Most ez a kutya beszélt, és megérkezett a rendőr, azt mondta, szia rendőr, itt fekszik a kis gazdám. Hát ez nagyon jó azért így ebben a formában. Ő a Soproni Jerry Lee.
2: Lehet, hogy azzal kezdte, hogy felhívta a 112-t, nem? Csak nem értették. És akkor utána
1: keresett
2: egy alternatív megoldást.
1: Azt mondta, uram, ne szórakozzon, mert ez pénzbe kerül. Igen, letette a 112-t. És utána akkor azt mondta, hogy jó, mit csináljak még? Körbeugatta ott a környéket, majd azt mondta, hogy de hülye vagyok, hát itt a fényszóró, és meghúzta párszor a fényszórót. Itt nem... valaki csatton van ebben a sztoriban, tehát ez nem áll össze ez a történet.
2: Most az nem lehet egyébként, hogy a kutya be volt zárva a kocsiba, azt látta, hogy a gazdája eldőlt, és pánikszerűen elkezdett benn mozogni, mert azért, az, hogyha egy kutya látja, hogy a gazdája bajban van, akkor elkezd ide-oda ugrálni.
3: És véletlenül, igen,
2: nem,
1: hát hogyan?
3: De érted, az...
2: mondjuk a farkával csóvált, ide-oda ugrált, és véletlenül mellő.
1: Beütött a kormány mögé a reflektor, amit ráadásul fizikai erő megnyomni.
2: Inkább azért... csak azt gondolom, hogy valamiféle pánikba került a kutya, és igen,

0: véletlenül többször hozzáért a mancsa, vagy a farka, vagy a teste, hogy pörgött, forgott, talán így nyomhatta meg, de nem hiszem, hogy odaállt.
1: De ugye
0: megfogta
1: kis
0: mancsával.
1: De előtte van a kormány. Tehát, hogy értem a dolgot, de az, igen, az annyira valószínűtlen.
2: Igen.
1: Tehát itt valószínűleg ezt meg, még a húzást esetleg azt mondom, hogy meg lehet tanítani, de azt, hogy teszed össze a kutya agyába, hogyha én elájulok, te csak akkor kezd el húzgálni.
2: Igen. Ráadásul ismétlődő, ismétlődő gyors, ismétlődő jelzéseket
1: ad.
2: Kutya, ez hihetetlen. Majd kitöltötte a betétlapot, megdicsérte a rendőröket, igen, és utána felhívta az ember feleségét, hogy jöjjön, mert igen. Nekem volt egy francia buldogom egyszer, 5 évig, aztán elpusztult. Ha most lenne, nagyon szívesen kipróbálnám, hogy mit csinálna, ha én elvágódnék mellette. Leülne mellé, összenyalogatná az arcomat, lefinganám fejemet, lefeküdne egy kicsit, nézni, hogy ott fekszem, és úgy nem érdekelni.
0: Figyelj,
2: nem érdekelni.
0: Ezt a mi kutyánk se tudná lehozni, sőt, mi azért szoktunk ilyeneket vele játszani, hogy például elbújnak a gyerekeink a lakásban, de nem úgy, hogy elássák magukat, hanem elbújnak a függöny mögé. És a Keresd meg a Milánt vagy a Lidit játék. Ott áll a függöny előtt, csóvál, nagyon szaglászik, soha nem találja meg őket, hanem elő kell bújni. Tehát a mi kutyánk az ennyire megbízható.
2: Hogy meg se találja őket.
0: Fingani.
2: Le tudna jelzést adni fényszóróval, szaggatott jelzést?
1: Hát, Juli, tudod, amilyen a család, olyan a kutya.
0: Amire trenírozod leginkább. Tehát szerintem, ha én elvágódnék, akkor lehet, hogy egy picit pánikba esne, vagy úgy meglepődve megijedne. De
2: annyit tudna csinálni, amit egy kutya csinál, nem? Kutyám odébb parkolt, mert a közteres meg akart büntetni. Látjátok, tehát vannak hasonló kutyák, neki odé parkolt a kutyája, mert a közteres meg akarta büntetni, igen. Husky van, amikor kiszállok a kocsiból a hátsülésbe, ő átült, és dudált, bekapcsolta a rádiót, és volt, hogy beszaladt a hátsülésen, na mindegy. Igen.
0: Azt azért megírhatjátok egyébként, hogy a kutyátok mit tud, de tényleg.
2: Igen. Lakott területen belül indokolatlan távolsági fényszóró használta, szabálysértés nekik azonnal.
1: De igen, a kutyának.
2: De a kutyának, igen, is büntesség. Igen.
0: Megállt a szélvédő mellett, húzza a legyelektől is.
2: Ja, Istenem, én nem tudom. Nekem a kutyám, a francia buldogom az nem volt ilyen állapotban. Nem tudta volna megcsinálni. Nem tudta volna megcsinálni, de a hírt minden esetre nagyon szeretjük. Én voltam a darás, hívjatok, elmondom. Féltek, rajta vagyunk a sztorin.
0: És megvan a kutya.
2: Etelka a kutya egyébként, tényleg?
0: Igen.
2: Etelka a kutya. Etelka. Azt a mindenségét. Halló, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hello András, jó reggelt, te vagy a kutya tulajdonosa, te vagy András.
3: Így van, igen, sikeresen megtaláltuk egymást.
2: Igen, üldöztünk reggel óta, hát nagyon szeretjük. A fényszóróval villogó kutya történetét mi nagyon szeretjük. Téged megcsipett egy darázs, ezt írta a cikk, ez igaz?
3: Így van, én gyermekkorom óta ennek a csodálatos lovarnak egyébként a mérgétől allergiás vagyok, és most is ez történt. Tulajdonképpen itt elhesegetném a tévhiteket, nem a kutya villogott, hanem a lámpa. Tehát,
2: ezt gondoltuk, de hogy ki villogtatta a lámpát?
3: Na, tehát tulajdonképpen annyi történt, hogy megcsipett ez a rovar, egy nagyon súlyos anafilexiás reakció lépett fel, az autóval félreálltam az út szélére, ez egy elég sötét terület, itt tudtam megállni. Kiszálltam az autóból, a kezemben a nálam lévő gyógyszerrel, azzal, hogy beadom magamnak, de hát már elég rossz állapotban voltam, és a kocsi mögé lépve leültem az út szélére azzal, hogy fölrakom a lábamat, beadom magamnak az injekciót, és minden happy lesz, hívom a segítséget, aztán nem ez történt, hanem az történt, hogy magamra becsuktam a kocsi ajtót. Nyilván Etelka észlelte ezt a egyébként helyzetet, ugye akinek van kutyája, azt tudja, hogyha gazdája rosszul van, vagy valami problémája van, akkor elkezd máshogy viselkedni, meg akár ezt jelezheti is a gazdájának. Lényeg az, hogy az ablak egy kicsit nyitva volt, és én azt gyanítom, hogy egyébként a kocsinak a könyöklőjének, az anyós, vagy a vezetőülésnek a könyöklőjére rálépett, és ugye szeretett volna utánam jönni.
2: Mert ő ben volt az utastérbe, igen. Tehát ő ben volt az utastérbe.
3: Ben volt az utastérbe, így van, szeretett volna utánam jönni, és nyilvánvalóan a tisztent is kinyitott ablakon szeretett volna utánam jönni, ez nem sikerült, és kaparta az ablakot, és hát ugye a bajusz kapcsoló, a reflektornak a bajusz kapcsolója, ez tőle egy 10 cm-re található, és valószínűleg amikor kaparta, ezzel egyébként, amikor behúzta a lábát, akkor ahányszor kapart, mindig hozzáért ehhez a bajusz kapcsolóhoz, úgyhogy ezután...
2: De szomorú vagyok, Istenem, imádtam volna ez a kutya használja a fészúrót. Örülök, hogy megvagy neki, hogy
1: évekig tanítottad.
2: Én ma egész nap ezen kattogtam volna, értem, nagyon sok dolgom van, sok minden, de hogy villogott a kutya? De mit csinálhatott az a kutya?
3: Félreértéseket elkerülve nincs erre betanítva a kutya, ez egy utánam szeretett volna jönni. Szerencsére éppen egy olyan autó jött szembe, akinek ez a szakmája az egy rendőrautó volt, nem egy postás autó, mert akkor lehet, hogy ez meg visszavillantott volna, hogy szia.
2: Vagyis zeni lett volna. Szevasz, Józsikám, szevasz! Szevasz, Misukám! Szevasz, hogy vagy, mi újság, menjünk majd, jövünk!
3: Hát sok mindenre képes. Hát sok mindenre képes.
2: Nézd a kutya vezet, tudod? Mert oda nézd a kutya vezette meg ott hátul, add be az epipent, add be! Szevasz, Misukám!
3: Nem.
2: Adiskám, jó vagy?
3: Ez egy véletlen reakciója volt a...
2: Hóbortos étvége. Tudod, hóbortos étvége. Börni, ez az új dusosszám, tudod, fuldok a szállam. Szia, Andiskám, mit csinálsz? Kutya vezet? Jó van, jó vagytok? Na jó, a hétvégén menjünk, aztán majd főzd meg a bográcsot. Na, szevasz! Kapott valami ajándékot a telkkal?
3: Igen, igen, a kedvencét kapta a csirkemáját, úgyhogy megjutalmaztam.
2: Jött a postás és mondta, nézd már, Telka megint lenyúlt a bandi kocsiját.
3: Egy pár szóban egyébként szeretném elmondani, hogy ha megengeditek, köszönöm a két rendőrnek a segítségét, hiszen az ő aktív aktivitás segítette meg az életemet, ők nem tették.
2: Aztán megbüntettek, mert szarul parkoltál meg.
1: Ivott
2: a kutya, nem volt rajtad láthatósági mellény, és szarul parkoltál, úgyhogy kaptál az 50 000-es gyorsan.
3: Még várom a büntit. Emiatt egyébként tényleg tilosban parkoltam, ott tudtam félreállni, úgyhogy még várom
2: a büntit. Kutya? Milyen fajta?
3: Ő egy német juhász, és valamilyen utcai keverék, valami kis utcai ösztes.
2: De okosnak tűnik.
3: Meg mentett kutyus egyébként, úgyhogy annak idején mi mentettük meg az életét, most meg ő az egémet.
2: Nagyon jó. Jól van, na örülünk akkor. Hát ez figyelj, reggel óta a sztoridat boncolgatjuk magunkban is, meg megszólásban is, mert addig villogott a kutya az autó fészőrrel, amíg láttátok a rendőrök. Hát ez önmagában nagyon üdítő hír. Jelen pillanatban már a hír is nagyon üdítő, hogy ilyet tudtunk olvasni.
3: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, szép napot.
2: Csáó, köszi, vigyázz magadra. Örülünk, hogy így alakult a sztori. Hello, hello.
0: SMS, Etelka vagyok, nem így volt.
2: Mekkora büntetés kapott a kutya a reflektor használatáért. Ez kamu, direkt villogtam a kutya. Szondáztatták a kutyát vajon?
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiképzés zajlik a gyakorló és lőtéren, 70 centit apadt a Zala-Szentmihályi tó vízszintje, ma már nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Éles lövészet gyakorlatot tartanak a következő napokban és hetekben a Nagykanizsa gyakorló és lőtéren, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint a Magyar Honvédség kijelölt állományai ma, jövő héten és még július 21-én is gyakorlatoznak a területen, ezért megnövekedett katonai gépjárműforgalomra és fokozott hanghatásokra kell számítani a gyakorló téren és annak közelében is. A kiképzés alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a lő és gyakorló téren, mert az életveszélyes lehet a számukra. Nem kíméli az asszály a Zala-Szentmihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a ZAOL. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zala-Szentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Egyre népszerűbb a Balatonnál a siesta. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat. És utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben napos száraz időre számíthatunk, és végre egy kicsit lehűl a levegő, 25-27 fokot mutatnak majd a hőmérők, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap egy újabb hidegfront érkezik hazánkba, ezért a térségünkben sok helyen lesz majd felhős az ég, és elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül majd, és 27 fokig melegszik a levegő. Hétvégén napos száraz időben bízhatunk, és 28-30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok-e a lengyel kormány új védelmi stratégiáját, nem olvastátok?
6: Nem, izgatott lettem már.
5: Ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride, arra mi készülünk a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életbe maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életbe maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
7: 3 nap az nem a világ.
5: Legyen otthon mindenkinek. 3 nap, bezárnak a boltok. Tessék.
6: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
7: 3 napig.
6: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy racionális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
5: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik. Mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
6: Mondom,
5: ki mennyire felkészült?
6: fejből lehet mondani, mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézes kalácsháznak a felét, de még a csomagolásban van, de tető már is
7: meg. Hogy látod,
6: abszolút
7: ehető?
6: Abszolút ehető, el is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukoricakonzerv, 1 fekete bab konzervünk, 1 olajos hal.
5: Ez megvagy. Ezzel te megvagy.
7: Italok, igen. Mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
5: De várjál, de a csapból se folyik víz?
7: Semmi, kész, vége.
5: Tehát nincs víz, nincs peri, nincs aldi, nincs semmi, áram sincs.
7: Sincs.
5: Csupi atomháború van?
7: Csupi, te miben vagy? Oda pörköltek az oroszok, ennyi.
5: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy,
7: semmi
5: Csupi?
7: Semmi nincs.
5: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi, meg a Lidl.
7: Se áram, se víz.
5: Jó, nincs áram, nincs víz. Hát...
6: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját kikeverem egy ilyen kalinka vodkával majd otthon.
7: Tehát tejetek nincs felhalmozva.
6: Tej.
5: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
7: Hát van otthon vagy 20.
5: 20 liter?
7: Hát persze.
5: Atyaisten.
7: Hát vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
5: Én most számolgattam, hogy nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
7: Rajtad, mi?
5: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárolva víz.
6: De nincs szükségetek még.
5: Hát de nincsen, miért áll otthon 4 karton víz, ás, mennyi víz?
7: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
5: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
7: Hát, ott állam, tehát nincs ilyesmi. Hogy... Hát persze, persze.
6: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor semmiből se tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
7: élés kamrád. De én már megtanultam, tudod? Nekem nem kell a tanulási folyamat.
6: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
5: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
6: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
5: terzadatója.
7: És hogy viszed el?
6: Zacskóba.
7: Zacskós, aha.
6: De gondolom nem veszik el a tupperváréket a izéből, nem? Tehát, hogy csak megoldom, vagy...
5: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek 3 napi hidegélelemmel?
6: Ez csak egy magyarok.
7: Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te 3 napot kibírsz, a 3. nap végén ők ott vannak.
5: Igen, 3 napot kért tőled a lengyel kormány.
7: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Visznek inni, visznek enni.
5: 3 nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk 3 napig?
7: Zseblámpa.
5: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
7: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
5: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramod.
7: Nincs áramod, okay? Se.
5: Zseblámpát fölhalmozol. Zseblámpa. Azzal világítasz.
7: Világítasz este. Oké, okay. Már most mondom is, nincs fűtés este.
6: Most már nem kell.
7: Hát azért még...
5: Most lehozzuk.
6: Jó, de most,
5: most lehozzuk.
7: Nagyon be kell takarózni azért 2 foknál.
5: Tehát neked van otthon zseblámpád?
7: Persze.
5: Nekem mióta iPhone-on van a lámpa, én azt nem, nekem nincsenek zseblámpám.
7: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
5: De miért van neked egy csomó helyen
7: zseblámpám? Azért, mert ha áramkimaradás van, mint például tegnap volt. Retteg
6: a feleségétől. Ennyi, retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeink.
5: Eldugott helyeken zseblámpa.
7: Nem eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiók bal oldalában van. Tessék,
5: megőrülsz, hallod, hogy kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
7: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik, elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben a
5: világban. És a lakás több pontján el van rejtve zseblámpa.
7: Igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
5: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
7: nincs.
5: Neked is van otthon több zseblámpád?
6: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát azon
5: de várj, van otthon zseblámpád?
6: Hogy lenne zseblámpád? Már nem
5: bízom, mert nem nincs otthon zseblámpád. Hallom, hogy a szobában van zseblámpa, és nem mondasz semmit.
6: Itt van a telefonom, van a
5: nincs áram, lemerül.
7: De már lemerül.
6: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézni, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel van töltve. Azon még gyorsan megnézni 2 rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fel, és 1,5 óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
5: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
6: Hát gyertek. Mit visznek el? Mit visznek el?
5: Igen, hozzád is bekopognak akkor.
6: Plusz ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert hogy sose viselnénk, hogy a macskánkból legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani Kisvárdáig.
7: De az anyádnak van Kisvár, hát vagy Nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
6: De miért a kocsim? Az, ami
7: a kocsi, oké, okay, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa. Az
5: nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni 3 napot.
6: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden
5: esélye... Apád nagy megfejtő volt.
7: Apád nagy megfejtő volt. Jó, te a mécsesetek van otthon?
5: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egyelőre ugye... úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát hármunk közül teljesen esélytelen lennék három napot is túlélni.
6: Ha van te... Farkas kutyák rágnának meg az első nap végén.
7: Tök fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert azzal egy tudsz világítani, kettő tudsz melegedni.
5: Kicsi hőt is csinálok.
7: Három tudsz vele melegíteni.
5: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bűdületesen nagy izért?
7: Nem véletlenül a német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látom?
5: Hát én a lengyelek itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, három nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az alatt már
6: megvárni.
5: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
7: Te a mécses.
5: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
7: Persze, mindenem van.
5: Tehát le tudnál sütni hónapokig?
7: Sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
5: Mit városiak, nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gondolom. Gyerekek, ez nagyon nem hangzik
6: nagyon sok
5: jól.
6: Konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
5: Csak a konzervet.
6: Hogy meggyűlölöd, hiába vagy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
5: De hogy felhalmozol konzerveket?
6: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
5: Hát de hallod, hát a társasházban semmi, de frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
6: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsírszintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy
7: annyi. Tudod, élni, mi van? Most.
5: Te a lépcsőházadba birkózol, érted, hogy betörve a harmadikra, ott meg azért piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de azért a 9. előre, van valamit, marad valamit.
6: Én ide nem jönnék a helyedben, csak ennyit mondok.
5: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
7: Mi mindig csak egy bulinak fogjuk föl.
5: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat.
6: De ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól értem?
7: Így.
6: Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne benne egy fotocellás ajtól, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
5: Hát, azzal nem vagy el sokáig, az a baj. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték küldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
7: Na, nagyon... és honnan tehát, tudsz még vizet kinyerni?
5: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál, zárva minden.
7: Hólyagodban.
5: Zárva minden.
7: Zárva van minden.
5: Igen?
7: Kinyitottad a csapot.
5: Nem jön belőle
7: van
5: víz.
7: Van még, ugye valaki ott hozott egy fél pohár vizet.
5: Igen?
7: Azt még szájba
5: vágjátok. Azzal még beveszem a kreatinomat.
7: Mert nyitott koporsós tevet
5: nyitott koporsós tevet. A kreatin legyen benne, gyerekek. Okay. Igen, beveszem a kreatin.
7: Ben van.
5: Honnan tudok vizet szerezni?
7: Igen.
5: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
7: Nem sehova. Tehát a lakásban kell megoldanod.
6: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
5: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknikezek.
6: Ja, akkor csak
5: egy én ugyanúgy járok Balatonon. Hát egy nyabat halat nem tudok kifogni.
6: Nem tudod kifelni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
7: Igyatok szépen.
5: A WC-ből.
7: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
5: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
7: Akkor kimondtad.
5: Ilyen csempi, le van csempélve. Oda hozzá lehet férni?
7: Hozzá bizony.
5: Én azt hiszem, hogy befalaszták azt ott.
7: Egyébként igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod
5: a vizet. Ja, ott van a tartály.
7: Persze.
5: Így gyak a WC tartályból?
7: Hát ez az sima.
5: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor részom a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul a WC.
6: Ne húzz le létre.
5: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még a gyereknek megmondom, így a tartályból az véleményes.
6: Van ez a gyümölcs elét a WC szélén, ebben legyetek.
5: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom.
7: Nem. Így, ahogy
5: akkor ezeket meg kell jegyeznem. IKEA gyertya, WC tartály.
7: És
5: én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből csupi.
7: Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
5: Én most a múltkor mentem haza, és 2 találtam a garázsban.
7: Na, látod? Benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
5: De abból hogy csinálják áramot?
7: Nézzétek el neki.
5: Azt elindítom.
6: Beleöntöd az üzemanyagot, menj oda az on gombot, és beledugod.
5: Na de azt valahogy, beledugom egy hosszabbit, hogy vezetem rá a házra?
7: Van egy konnektor
6: rajta, tudod? Az ugyanadug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
7: És akkor tudsz tölteni telefont, tudsz tölteni, de ma házba lesz áram.
5: Ja, az agregátorban.
7: Igen.
6: Az agregátor, csinálj az áram.
5: Kimegyek a frontra harcolni, meg nincs értelme életben maradom.
6: Szerintem még elájulsz, és elővel egy ilyen családi kiszerelésű chipset, amit nagyon komódosan elrágcsálna a holott tetemet felett.
5: Nagyon... Csak így nézne, így pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemet.
6: Ja.
5: Igen, a tíz szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van.
6: Jó.
7: Na, nagyon jó.
5: Tudok tüzelni.
7: Akkor megvagy.
5: Van egy fél köbméter fa, abba be tudok gyűjteni a kandallóban.
7: Szupi.
5: Éhesek vagyunk, de legalább még a tűz.
7: De legalább meleg van.
6: Ott van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolgom, úgy akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
5: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
7: Mit csinálsz vele, ugye?
6: Belefészetek, hogy
5: jön!
7: Földobálom. Ugye nincs internetet se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
5: Ezt nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
6: Most jöttem rá, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
5: Veled is csak többen vagyunk.
7: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
5: Az a baj, veled is csak többen vagyunk. Miket a leggyorsabban halnánk éhen, tehát kitörne a háború, hallod? Ebből Pesten itt kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
6: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiál az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyekaporúval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepén, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
5: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kementéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
6: A kacsáknak!
5: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzsáson, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkózunk az utolsó babkonzervet. Adjál vizet! Adjál konzervet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Adiós Győr érkezik a kanizsai focistákhoz az MB2 első fordulójában. Egész nyáron utazhatunk a csömödéri kisvasúton, ma már csak 27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Sivari Renátától hallják. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Belencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik, nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is, a számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: A Diós Győrt fogadja az FC Nagykanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-os 27-es évi bajnokságának sorsolását. Ez szerint a Nagykanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győrt csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagykanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták. Ezután közös sütés-főzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Egész nyáron jár a kisvasút Csömödér és Kistolmács között. Hétfőtől szombatig naponta háromszor lehet itt utazni, emellett Lentiből is indul két járat, amelyekkel Csömödérig lehet utazni. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Horváth Dániel, a Csömödéri Állami Erdei Vasút vasútüzemi műszaki vezetője. A hétvégén egyébként kisvasútnapra várták az érdeklődőket, akkor a gőzmozdony és a dízelmotoros járat többször is útnak indult. A gyerekeket aznap kézműves foglalkozás várta, és egy modellvasútat is meg lehetett nézni, amely a kisvasút pontos mását ábrázolta. Napos, száraz időnk lesz ma. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben már sehol nem kell záporokra számítani, és végre kicsit hűvösebb lesz. 25-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 20-22 fok várható. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, ezért a napsütést sok helyen zavarják majd felhők, és elszórtan eleredhet az eső. A szeles időben holnap is 27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén sokat süt majd a nap, száraz időnk lesz, és 28-30 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Pizsoma! Ki hogy alszik, erről még nem beszéltünk, ki mennyire alszik pizsomában, keszkenőben, kisbugyiban, mesztelenül, mert hogy a pizsoma kinyírja a szexuális életed, és ez az ok, amire nem is gondolsz, találtunk egy ilyen cikket. Pizsoma paradoxonnak hívják. Hoppá, hallottatok már a pizsoma paradoxonról?
5: Nem hallottam, hogy hát a pizsoma paradoxonról.
6: De hát lélekromboló a pizsoma.
4: Hát várjál, nézzük meg, hogy mi történik.
5: Azt hittem, hogy magadat hívod lélekrombolónak.
4: Ezt a bárikát hívja lélekrombolónak.
6: Testromboló vagyok.
5: A lélekromboló.
4: Oké, okay. Na várjál, akkor indítsuk az elén. Ki miben alszik? Ha becsukom a szemem és Rákóczi Ferencet látom szunnyadni.
6: Na.
4: Akkor miben alszik?
6: Mesztelenül.
4: Teljesen mesztelenül.
6: Teljesen mesztelenül.
4: Balra, jobbra csapódik az eskanyar.
6: Úgy van, ahogy átforgulod.
4: Fordulsz, árnyékborul Velencére, fejbevágod, lepújkázod vissza, csak mesztelenül.
6: Én nem is tudom, mióta az eszemet tudom.
4: Mesztelenül alszom.
6: Én nagyon szeretem, a szabadság maga.
4: Van egy mesztelenünk, oké, kis hölgy.
5: Én kétségek között szoktam aludni.
4: Kétségek és szorongások között.
5: A párnám is kétséget akarok.
4: Mi borítja a habtestedet?
5: Én nagyon évek óta ugyanúgy alszom, én egy pólóban és egy bugyiban alszom.
4: Pólóbugyi.
5: Igen.
4: Pólóbugyi.
5: Ezt már minden volt futár tudja, aki valaha járt.
4: Így is nyitod az ajtót?
5: Igen. Ez van. Az én lakásom, az én szabályaim. Adott meg az én csomagom.
4: Állj ide.
5: Így is van.
4: Zsűr, miben bünteted magad, és kis kedvesed, miben alszol?
7: Én pizsamában.
4: Megvan a pizsama paradoxon bűnöse.
5: Biztos, hogy ilyen menő pizsamákban alszik, tudjátok, ilyen mindenféle ilyen csuvakás, meg ilyen mindenféle Star Wars-os szoktokban.
4: Nagyon eltom, a Zsűl egy vastag anyagú, csíkos pizsamában alszik. Star Wars-os pizsamában. Ne!
6: De mi vagy benn birodalmi lépegető, vagy benne, vagy micsoda?
7: Nem, Darth Vader van az elején.
5: Oh. De ti egyáltalán nem ismeretek a Zsült.
6: Nem.
5: Hát itt 15 éve, és a már jó eszem,
6: nem, a pizsamát én rögtön gondoltam, de én a régi, csíkos,
4: én is a csíkos sem mondtam volna.
6: Gombolós, hogy hívják?
4: Hát a Star Wars-ot nem mondtam volna, és egy Star Wars-os pizsomába alszik a Zsűl, ezt nem gondoltam volna.
6: Tudod, a régi pizsoma galléros, de gombos végig, és van rajta egy zseb.
4: Kicsit hosszabb a lábánál a pizsoma, trapéz. Trapéz alakú, tudod? És egy kicsit így elől a gumi kilóg. Egy
6: igen,
4: nagyon kicsit.
6: Igen, és a zacsit ketté vágja, mert föl van húzva derékig.
4: Igen, hely még egy pálinkát, most gyorsan.
5: Szóval a leges, legdurrább pizsoma, amit valaha láttam ebben, az a nagyfaterómnak volt. A nagyfaterom ugye Halloween-ben aludt.
4: Ne, mi az, hogy Halloween?
5: Van ez a férfi Halloween. Nem emlékeztek rá?
6: Nagy, klemmet.
4: Olyat én még nem is láttam.
5: De nem, hát mi most is hálóják az aranypóknak, mindig ki van a kirakatában.
6: Ha sapkája is, meg bajuszkötő?
5: Nem volt neki sapkája, csak rossz természete, meg nagyon sok ilyen éjszakai leple, és akkor ugye abban, hát ott alul ők szerintem szabadosan hagyják.
6: Persze, hát persze. Oda nem veszel alá semmit.
5: Ugye az, és mi mai napig veszik ezt a férfiak, hogy na nekik mi lehet a szexuális életükkel?
6: Hálóköntös.
5: Ez nem köntös, ez Halloween.
4: Halloween, de férfi aláérő. Halloween, térd alá.
5: Térd alá érő Halloween.
4: Azt, ilyet még nem állt, mondjuk a nagypapámat nem láttam nagyon aludni, de nem tudtam volna. Szóval azt nem tudtam volna hova tenni. Azt
5: ami mondja, szakcsapta meg az orromat.
4: Hát ez sül a szték közben. Gyerekek, italozás, nagy evések, ez van. Szóval a vastag flanel, a macis túlméretes, és a kinyúlt póló, amiben már iskolásként is aludtál, azt mondják, hogy megöli a vágyat, és kiderült, hogy a pizsoma paradoxon az azt jelenti, hogy a kényelmet lecseréled az intimitásra, vagyis fontosabb, hogy kényelmesen aludjál, és kicsinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést.
5: Elmondom,
4: írja
5: mi az
4: író.
5: Kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
4: Igen.
5: Ugye? Így van. Tehát, ugye, így van. Ti láttátok, hogy a nagyanyáitok miket hordtak otthon? Azt azokat is állandóan elkapták. Tehát, hogy ne vicceljük már. Szerintem egy férfi,
6: nem volt nagyon menekvés.
4: Na, de ha minden nap valami kiábránítóval látod, az egy tényleg egy jel, hogy valami olyan van alszik, ami számodra nem szexi.
5: De te az a fajta, hogy aki azt szeret, hogyha egy nő egy ilyen festmény otthon, tudod, aki egy csipkés baby dollban
6: körülgeti. Hát, ha nem is festmény, de mondjuk...
4: Nem, de mondjuk,
6: tudod,
5: egy sketch.
6: Egy ilyen nagyon kinyúlt, kicsit már megszakadt póló.
4: Igen. Szóval itt azt mondja a pizsoma paradoxon, hogy a csábítást cseréled a bolyhos pizsire, akkor nem a vonzalmat helyezed előtérbe, hanem a kényelmet, és a kényelem aztán ártalmatlannak tűnő változtatás az elején, de szépen beszivárog a kapcsolatban, és egész egyszerűen megöli az intimitást.
5: Hát ezt mondom a fingásról.
4: Tessék?
5: Ezt mondom a fingásról.
4: Ugyanazt gondolod a fingásról.
5: Ugyanazt gondolom a fingásról. Ugye ez a kényelem akkor szivárgott be a kapcsolatban, amikor egymás előtt finganak az emberek.
6: Így van. Szóval igen. Egyetértek.
4: Te is akkor ilyen titokminiszterként csinálod, mint Feri.
5: Semmi között hozzá.
4: Feri kimegy, elmegy Gártonyig, ott fingik egyet, és tízesétel.
5: Igen, jó fel, hogy Feri
4: nincs puki bizalom.
6: Fingunk egymás előtt.
4: Nincs puki bizalom.
5: Nincs. Ez nem lehet fenntartani.
4: Nagyon fontos, pedig nem értitek a lényegét ennek.
6: Nem
4: tudtad még igazán átadni magad, nem, hogy ott van melletted. A puki bizalom erről szól.
5: Igen, a másik pedig szerintem nagyon fontos, hogy én egy heteroszexuális férfival élek együtt, ugye?
4: Igen.
5: És Péter, hogy a szabad bőrfelületet lát, azt már kihívásnak veszi. Tehát, hogy én még ezt nem tapasztaltam, ezt
4: ja,
5: a paradoxot.
4: Ja, akkor tulajdonképpen takargatnod kell magad, hogy nehogy azt mondja, hogy Péter minden este kopogtat.
5: Igen. Azt akart,
4: milyen hogy, kis okay. Kanos az urunk, oda nézz, egy szabad bőrfelület azonnal indul.
5: Hát nem az a, hogy izé, hogy itt kéreted magad, de nem az a... Nem is, nem
4: hát
5: ez...
4: lehet, hogy csak megvárja, míg elalszol, nem is emlékszel.
5: Ez a másik. De hogy nem ismerek olyan párkapcsolatot, ahol szerintem ez igazán egy probléma lenne, nem? Vagy szerinted ez így van? Vagy
4: látad... Nem probléma, de én értem ezt a dolgot, hogy ahol minden nap valami nagyon trében látod a párodat, egy idő után egy kicsit, nem azt mondom, hogy kiábrándulsz, de úgy oda ez a fajta intimitás. Nem azt jelenti, hogy minden nap a csajnak baby dollban, meg nem tudom, miben kell aludnia.
5: Szerdánként
4: és péntekenként, igen, aludjon baby dollban. Szóval azt mondják, hogy a felmérés még azt is mondja, hogy azok a párok, akik ruha nélkül alszanak, 57%-ban boldogabbak, és a pizsomásoknál ez az arány már csak 48%, a hálóingeseknél 43%, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél, csak mondom, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél.
5: Nincs kinyúlva, nincs esélye.
4: A boldogságindex csak 38. 38% a boldogságindex.
6: Arról nincs hír, mert írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
4: Zokni van és boxer. Zokni boxer? Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
6: A legalja, a zokniban alvás, abban a zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, azt kikérem
5: szerintem
6: magamnak.
5: Én ebben látok valami cukit.
4: Nem zokniban, nem szoktam.
5: Ez azért cuki, mert ez olyan, mint akkor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem azt érzed,
6: hogy annyira fáradt.
5: Oké,
6: de minden más le tudsz venni, de az oknidat nem, akkor annyira mégse fáradt.
5: Ez amúgy nagyon megosztja az emberiséget, hogy tudsz az okniban aludni.
4: Egyébként
5: hogy tudsz-e és akarsz
4: aludni? Én el tudok zokniban aludni.
5: De jó, szereted?
4: Nem, szereti, nem szereted, éjszaka mindig leveszem, a véletlen zokniban alszom.
6: Bárhol, meg bárhogy, ugye, ahogy szoktuk volt mondani, tehát van valahol egy kicsi 20 centinél nagyobb egyenes felület.
5: Hát azt azért is nem szoktam szeretni, de...
6: Ott milyen alszunk.
4: De most gondold el, hogyha mondjuk, igen, visszatérve a pizsomára, hogyha két pizsomás test feszül össze, vagy hálóinges, ott nincs szex.
5: Alapott a súrlódás.
4: Alapott a súrlódás.
5: És akkor igen, a flanell, ahogy hozzáér a műsejemhez, azonnal vége van.
4: Ami két mesztelen test éri össze, és ezért jó a mesztelen alvás, akkor hogy nagyon boldogok,
5: a másikra.
4: Hogy hozzámész kis kiflibe, nagy kiflibe, mesztelen alszotok, vagyis
5: alvás.
4: Ott már lehet, hogy összebújtok, vágy van, ő is mesztelen, te is mesztelen vagy, és már javul az intimitás.
5: Na mondom, miért hülyeség ez.
4: Na miért hülyeség?
5: Mert szerintem, hogyha tudsz úgy aludni valaki, hogy a másik mesztelen, akkor ott már nincs intimitás.
4: De miért?
5: Hogy tudsz úgy aludni, hogy a másik mesztelen, hát és
4: hogy
5: mesztelen vagy?
4: Hát hogy?
6: Hogy odaférköztél, és aztán alszottok.
5: Hát utána, de olyan nincs, hogy na most szerda van, nagyon, na most kevés idő van aludni, lefekszünk pucéran aludni. Hát ez tönkre tesz az egész éjszakát.
4: De miért tenné tönkre?
6: Miért
4: tenné tönkre?
5: Hát mert ilyenkor ugye vannak az ébredések éjszaka, amikor a másik rájön, jó, de pucér ember, érdekes.
4: Szerintem, ha két ember mesztelenül összebújik, és kontaktáltok, és kis kifli, nagy kifli, és mesztelenül fekszetek, az a világon semmi baj
5: hát nincs. Hát nincs semmi baj, csak az azt jelenti, hogy éjszaka kétszer kelni fogtok.
4: Már mire? Szexelni?
5: Hát van közöttünk valami különbség, Balázs, ebben a dologban.
4: Kisilni?
5: Hát és szexelni. Hát szerintem azt, hogyha én nem tudom, hogy akárhány férfit ismertem, az mindig olyan volt, hogyha az ráébredt egyszer hajnal kettőkor, hogy egy pucérnő fekszik.
4: Na de ezt mondja a cikk, hogy így maradt meg az intimitás, a vágy,
5: de az nem alvás, és aludni mikor alszol? Tehát, hogy az...
6: Valamiért,
4: mindenki
6: olyan nincs, hogy minden jó.
5: De nem az, hogy minden jó, de nem lehet mindig pucérnő aludni.

0: doktor?
1: Mindent értek. Egyrészt nagyon szeretném meglátni, hogy egy orvosi vízhelyzet miatt rátok törnek majd az éjszaka közepén.
2: Mennyire vágnád?
1: Mennyire vágnád?
0: Hát érted.
1: Szerintem van az az élethelyzet, hogy fizetné 20 ezer forintot a pólómért meg a bugyimért. Hogy az rajtad legyen.
0: Azért még százat is.
1: Igen.
2: De ott van melletted, le van téve egy köntös, ha ki kell, föl kell kenni,
1: akkor köntös, teljes köntös tagadó vagyok. Tehát a köntösös emberek szociopaták.
0: Igen.
1: Nem, semmi, no köntös.
0: Nincs köntös. Otthon én se köntösözöm nagyon. Vagy csak egy pillanatra nagyon fázol a fürdőszobában, de azonnal dobom le. Wellness szállodában valahol fölkapod.
1: Sehol.
0: De az állandó köntös, abban tényleg van valami nagyon bizarr.
2: De az állandó, mi az, hogy állandó? Az állandó az annyi, hogy fürdőszobában lefürödtél, fölveszed, lefekszel, ott már nincs rajtad. Reggel, amíg
1: kitotyogsz... Az a halotti lepled, nem a köntös.
0: Igen, az egy kicsit fura. Az egy kicsit fura. És hát, akkor te vagy mesztelen, de Béka nem mesztelen.
2: Béka egy kis neglizsében van.
0: Ő Halloween-ben van.
2: Hát egy ilyen kis szerkezetben, ami...
0: Fölveszi a szerkezetet.
2: Egy szerkezetet.
0: Te megpróbálsz odaférni mesztelenül, de nem hatolsz át a páncélajtót.
2: Ez egy rövid szerkezet, úgyhogy...
0: Mert akkor a mesztelen alvással vagyunk a legjobbak, azt kell, hogy mondjam.
1: Tehát,
0: hogy...
1: De szerintem például én, tehát nem is tudnék, mesztelen, nem tudok mesztelen alsótesttel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi.
0: De hogy, tehát, hogy zárva legyenek a kapuk? Vagy...
1: Nem azért, mert
0: energetikailag ott jó érzés,
1: nincs,
0: hogy van rajtad valami.
1: Nincsenek szexuális aspektus, hanem egyszerűen csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
0: Aha.
1: És meg a pólus, hogy ezt érzem, hogy ez egy tökéletes kombináció, mert hogy felől akár még olyan is lehet, ember el lehet menekülni egy tűz esetén.
0: Vagy ha támad.
2: Igen,
0: vagy
2: ha meg támad. Nincsenek ilyen paranoid gondolatai.
1: Nem, egyszerűen azt érzem, hogy ez a legkényelmesebb, és tudok aludni mesztelen, hogy akarok, de nem vágyom így rá, vagy nem kapott még így nagyon el.
0: Akkor több férfi alszik mesztelenül, mint nő, valószínű? Igen. Tehát akkor több férfi igen. Szereti azt, hogy nincs rajta semmi, és mesztelenül alszik.
2: Engem kifejezetten zavar, ha van rajtam valami.
0: Kifejezetten szexi tud lenni, hogyha egy nőn van valami, amit le kell hámozni. Egy francia bugy igenis tud vágykeltő lenni, a teljes mesztelenség annyira direkt, hogy pont már a titokzatosságot veszi el.
1: Ezt többen írtátok, de volt, aki azt írta, egy nagyon szép lányom úgy, hogy ő mindig pucéran alud, de megkérte a fickója, hogy így öltözön néha fel, mert őt már, neked már túl sokat látja őt, és hogy nem
0: ja, és így öli meg a vágyat, hogy állandóan mesztelenül látod. Aha.
1: Ez mondjuk kicsit furcsa, de hogy igen.
0: 24 éve vagyunk együtt, de még nem volt precedens arra, hogy számítan az, hogy mit viselünk alváskor. Ha szeretitek egymást, akkor teljesen mindegy, mi van rajtunk. Szexi a neglizsé, egy kis csipkés cucc, de nem ez határozza meg. Ezt Krista küldte nekünk. Engem azt ábrázolt ki, a vegyvédelmi ruhában fekszik le a feleségem. Még hogy testalkat, nagy mellek. Ez semmi nem ronthatja. Nincs olyan szexi, mint amikor a feleség az én pólómban és bugyiban fekszik be mellém. Aha, tehát, hogy a nő hordja...
2: Azt mondjuk, hogy az dögös.
0: Az egyébként abban van valami.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
8: A Praktikerben.
7: Júliustól.
8: Júliustól.
7: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár. Nem jön ma víz a csapokból több zalai településen, sok napsütésre és 25-27 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elköltözik a Városi Fiók Könyvtár a Hevesi úti szolgáltatóházból. A tervek szerint szeptembertől a Kodály utcában található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók Könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszínre. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók Könyvtár, az olvasni vágyók most a Városi Könyvtárból tudnak könyveket kölcsönözni. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben, ezért legyünk türelmesek és figyeljünk jobban a környezetükben, mert ezzel a balesetek is megelőzhetőek, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a gépen a telephelyről elindul, köteles a fékeket, a gumiabroncsokat ellenőrizni, és ennek ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Nem lesz ma víz Szalapa, Mihályfa és Kisvásárhely településeken, ezt jelentette be a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A posztjuk szerint hálózati rekonstrukciós munkákat végeznek Szalapán a főutcában, ezért szünetel majd a szolgáltatás. Az érintett lakók lajtos kocsikból kaphatnak ivóvizet, ezeket Szalapán a Petőfa utcában, Mihályfán a Kossuth utcában, Kisvásárhelyen pedig a Petőfi utcában találják meg. A szolgáltató a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy ma több településen tisztítják a víz. Ezért a Pákai, valamint a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Lentiben pedig ma zárva tart a Zalavíz ZRT ügyfélszolgálati irodája. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben napos, száraz időre számíthatunk, és végre egy kicsit lehűl a levegő, 25-27 fokot mutatnak majd a hőmérők, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap egy újabb hidegfront érkezik hazánkba, ezért a térségünkben sok helyen lesz majd felhős az ég, és elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül majd, és 27 fokig melegszik a levegő. Hétvégén napos, száraz időben bízhatunk, és 28-30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggelt!
2: Sziasztok! Csáó.
1: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
2: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ijakából, vagy az interjú
2: igen.
1: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
2: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
2: Mabini.
1: Aha.
2: Batangas.
3: Azért mi az... a víz arra felé?
2: Eléggé.
1: Neked a dorogító, az nem az,
3: ott
1: már nem lehet a szabadidős merülni. Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
2: Igen,
1: tehát egy kötél
2: igen.
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
2: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
2: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön? Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig, lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni.
2: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, az tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
2: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor négy éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: ez a klasszik, hogy ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
2: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
4: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
2: Nem, igazából.
4: Plusz 20 euró lesz.
2: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
2: aha. lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
2: ott
1: volt körülbelül?
2: 16
1: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
2: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
4: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen. Nitrogén narkózisban van.
4: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
2: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal, jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
2: és
3: vagyok.
2: Igen, és már fáj a füle, és igen.
1: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
2: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
4: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
2: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
2: Hát
1: csak
2: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni?
2: Igen.
1: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a hatszor
1: úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
4: Igen. De egy levegővel.
3: De még egyszer, de egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kell?
2: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért ebben van meló.
2: Igen, abban ez.
4: Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát nem vízbe sem.
4: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig arcítizes lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy
1: ez nem akar megfulladni. Inkább vágjuk be a fülét, valami legyen.
2: Nem kell megfojtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És
2: hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
2: ezt
1: olyan, akit meg kell.
2: Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
4: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
2: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. És nem magam
3: olyan
2: akarom
3: nincs,
2: fényezni,
3: hogy de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
2: ez
1: nem.
2: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
2: most
1: méter.
2: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
1: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig el.
1: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
2: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél például, amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a víz
2: alatt?
3: Elég
2: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor
3: nem fog akkor menni.
4: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tudod vízzel?
2: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
2: meg is van, még igen.
1: Minden lezár.
2: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
2: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
3: Amit anyukám tud,
1: és mutasd a kezeddel, mutasd a kezeddel a leghivatalosabb.
4: Az anyukám nulláról tud.
2: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon, úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
4: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
2: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít.
1: Igen. Ugye majd is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
2: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebb szer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen. Miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
2: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
2: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
2: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen. méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
2: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
2: Igen, úgy, és annyira a kötelet. Igen. Így
1: ott eléred igen. az alját.
2: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem?
2: Nincs,
1: ott van, nincsen.
2: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
4: Egy mantaráját, hogy állíthatnám legalább.
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
2: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
2: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
2: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, igen, az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
2: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak? Amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mi csinál a test és a gondolat?
2: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
2: Igen, igen. Itt a
1: nyomástól, vagy mitől? Vagy az
2: oxigénjei? Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
2: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
1: Nyugi,
3: vele, majd majd is.
1: Nagyon kemény.
2: Nem magyarázz, nem majd.
4: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rágottam a végének, hogy tényleg, gyere!
1: Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
2: Az agy egy kicsit nehezebb,
1: az
2: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
2: tehát,
1: nehezebb.
2: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe guggolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
1: combod,
2: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
2: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
2: Igen, igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
2: Hát itt most 100 méteren nagyon, nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé?
2: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
2: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét neki. Fú, Arne. Nagyon kemény, mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
4: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
2: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3.35.
1: Csak lefele?
2: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1.40 környék, 1-2, inkább 2 perc.
4: Tudod képzelni?
1: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe álltad, kicsit, mert mit semmit. Tehát a 3.5 az összes, leföl, 3.5.
2: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4.48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát,
3: perc.
1: 10 perc, abban 10.
2: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak.
2: Igen.
1: Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
4: Ezen még dolgoznom kell.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiképzés zajlik a gyakorló és lőtéren, 70 centit apadt a Zala-Szentmihályi tó vízszintje, ma már nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Éles lövészet gyakorlatot tartanak a következő napokban és hetekben a Nagykanizsa gyakorló és lőtéren, olvasható a város közösségi oldalán. A Poszt szerint a Magyar Honvédség kijelölt állományai ma, jövő héten és még július 21-én is gyakorlatoznak a területen, ezért megnövekedett katonai gépjármű forgalomra és fokozott hanghatásokra kell számítani a gyakorló téren és annak közelében is. A kiképzés alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a lő és gyakorló téren, mert az élet veszélyes lehet a számukra. Nem kíméli az asszály a Zala-Szentmihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a ZAOL. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zala-Szentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Egyre népszerűbb a Balatonnál a siesta. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. El inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Napos, száraz időnk lesz ma. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben már sehol nem kell záporokra számítani, és végre kicsit hűvösebb lesz. 25-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 20-22 fok várható. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, ezért a napsütést sok helyen zavarják majd felhők, és elszórtan eleredhet az eső. A szeles időben holnap is 27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén sokat süt majd a nap, száraz időnk lesz, és 28-30 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
7: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
6: Nagyon szépen köszönjük.
7: Szívesen.
6: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsi Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
7: Magyar, most a világ legismertebb búvárcsaja.
6: A világ legismertebb.
8: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok,
6: wow.
8: A világon.
6: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az
9: már egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
8: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
7: De ahogy
8: mi
7: van
8: történik.
7: Hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
8: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát aha. Zene, bármilyen zenének valamelyik dallama részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. hogy mostanában nem hallottam.
9: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
8: Igen, valószínűleg igen.
6: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
8: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert könnyebb? Szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
6: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
8: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, ilyen állapotban
6: az
8: vagy.
6: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
8: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
6: Tehát esik szét a mozdulatsor?
8: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, aha, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
6: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
8: 40-en,
6: is.
8: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
7: Aki szintén szabad tűzös.
8: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
6: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
8: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
6: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
8: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
6: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy megvagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
9: És milyen érzés az első levegővétel?
8: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a víz felszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
6: jel,
8: kézmozdulat.
6: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, és ezt milyen sorrendben,
8: így
6: nem?
8: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
6: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mondod, így van.
8: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
6: És ha
7: összekeverted, akkor kész a 105.
8: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
6: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipeszt, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik a fél, és elrontja, és neki is nem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros Isten lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz egy 100-szor begyakorolt mozdulat.
7: Volt, érted?
6: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
8: hát,
6: nem?
8: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell csinálni.
9: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
6: Igen.
9: Készítették.
6: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
8: Hát most per pillanat nem
6: nagyon
8: látok,
6: van a horizonton.
8: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
6: És ezt utána te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
8: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
6: hivatalos legyen.
8: Hivatalos legyen egy ilyen merülés.
6: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
8: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
6: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
8: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
9: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasz.
6: Hogy... egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar felett.
9: Már meggyújtják neked, ide kim vagy.
8: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
6: Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
9: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy, vagy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
8: Hát leginkább mentálisan megterhelő. Ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye egy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
6: hogy
8: mi történt, hogy nem vettem
6: ez egy jó nagy sok
8: hogy...
6: a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
7: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön. Addig meg...
9: Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merzisz.
6: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
8: hát,
6: választ el?
8: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-t csináltam, 137 méter a...
6: Azt a
8: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
6: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
8: 104, ő most 100. Hát azért választottam az 105-öt.
6: Az belátható.
9: Seggedben vannak.
6: Azt hittem, hogy egy 89.
8: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
9: A mononukleózisra?
8: Igen.
6: Az
8: egybel úszony, a delfin úszonyos.
6: Lefele.
8: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
7: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
8: hát,
7: mondtad,
8: majd
7: hogy...
8: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
9: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit
8: hát kényebb legyen? Vagy... Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
6: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hú, és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
8: Hát az igen, mondjuk, ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
6: Felhúzni nem tudnak. Tehát,
8: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
6: ott meg
8: volt beszélve,
6: percet.
8: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
6: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapotát, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, igen. Ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
8: Igen.
7: Aha. Jó egyébként?
8: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy

0: annyira nem dolgozunk fogott meg
1: rajta. Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
0: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
1: Aha.
0: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
1: Emiatt?
2: Nem tudta felvenni a telefont.
1: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudta bejárni a munkahelyet.
2: Homofizó volt, és hogy 105 méteren ők.
1: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
3: Majd kirúgta? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
0: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
2: Mivel foglalkoztál?
0: Én SAP tanácsadó voltam.
2: Az SAP-tól rúgtak ki?
0: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
2: Ott volt az a nagy buli, most már kivágjuk az a nagy buli tavaly, ahol törpétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért lesz, hogy meghúzzuk a hatát.
1: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
3: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
1: Mióta tudom a gégemetszést, már megnyugodtam.
0: Igen, ezt
1: már megterülök. Hogy az, hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
0: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
1: hogy nincs
0: semmiféle
1: meg a segítség.
0: Fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
1: Tehát,
0: hogy nincs az porondon, hogy...
1: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod uralkodni. Igen, sem fizikailag, igen. Sem lelkileg, sem gondolatban.
0: Igen, aha. Nincs olyan opció.
1: Iszonyat koncentráltság az érez közben, nem?
0: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
2: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
0: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átmész.
1: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
3: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
1: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
2: A kobuda felépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
1: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
2: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Minden nap. Így van.
1: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, nem?
0: Igen.
1: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció. Igen. Is.
0: Hát
1: ebben.
0: Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
2: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
3: Balatonszerep.
2: Kény döntés lenne.
1: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
0: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
2: Megy bántani a többieket.
1: Ezt a saját magad megdöntés a cél akkor valójában.
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
2: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
0: Hogy az igen, egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanunk kéne ilyen vállalkozást. Hogy
2: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
1: Igen, felhozott szabad tüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögezi, napfagyon egész drágaságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
2: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
1: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárült megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál rá,

0: ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
1: Köszönöm,
0: nagyon szépen köszönjük.
2: Megyek neked safety búvának 3 literre.
1: Jó.
2: Jó, hogy foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben,
4: Zseni.
2: Én is abban születtem, tudod.
0: Lófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Kollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Új nyitvatartás! A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
15: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Adiós Győr érkezik a kanizsai focistákhoz az MB2 első fordulójában. Egész nyáron utazhatunk a csömödéri kisvasúton, ma már csak 27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Belencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik, nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást. Nyújtókat is, a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak-e.
2: A Diós Győrt fogadja az FC Nagykanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-27-es évi bajnokságának sorsolását. Ez szerint a Nagykanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győr csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagykanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták, ezután közös sütés-főzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Egész nyáron jár a kisvasút Csömödér és Kistolmács között. Hétfőtől szombatig naponta háromszor lehet itt utazni, emellett Lentiből is indul két járat, amelyekkel Csömödérig lehet utazni. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Horváth Dániel, a Csömödéri Állami Erdei Vasút vasútüzemi műszaki vezetője. A hétvégén egyébként kisvasútnapra várták az érdeklődőket, akkor a gőzmozdony és a dízelmotoros járat többször is útnak indult. A gyerekeket aznap kézműves foglalkozás várta, és egy modellvasútat is meg lehetett nézni, amely a kisvasút pontos mását ábrázolta. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben napos, száraz időre számíthatunk, és végre egy kicsit lehűl a levegő, 25-27 fokot mutatnak majd a hőmérők, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap egy újabb hidegfront érkezik hazánkba, ezért a térségünkben sok helyen lesz majd felhős az ég, és elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül majd, és 27 fokig melegszik a levegő. Hétvégén napos, száraz időben bízhatunk, és 28-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
6: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
7: hogy emesek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
8: Eddig jó, Laci.
5: De a napesemese már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul! Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
6: Miért nem?
5: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
6: Jó.
5: Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
6: Egy jó szóra számítom.
5: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a
6: Tibit. Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
9: Dalgoncás és Éva.
5: Halló!
10: Szeretném Balázs Attila.
5: Attila, jó reggelt Attila, egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, hogy itt a Ráskóeszer, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
6: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
5: Zavarhatunk egy pillanatra?
10: Persze.
5: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
10: Gépészmérnök
5: vagy Debrecenben, gépészmérnökködsz. Aha. Milyen a kedved, hogy vagy, hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
10: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
9: Van meló, megvan a család.
8: boldogság van, nyugalom, béke.
6: Túsz vagy?
10: Így van, így van. És veletek.
5: És velünk? De kedves vagy. Jól vagyunk, meg vagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
10: Szeretem, igen.
5: És már
10: el vagyok.
5: El vagy vele.
10: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
5: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
10: Igen, már bent.
5: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
6: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
10: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
8: De ma nem
6: négy
8: voltál.
6: Négy éve, de nincs.
5: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
10: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
8: Köszönjük, csáv. Mérnök úr.
5: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
6: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
5: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
6: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Tehát megnyugodott.
5: Nem túl közlékeny a magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszepper egy kicsit ettől.
6: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéve?
5: Igen, jó, én női hangot érzek.
9: Igen, tessék.
5: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
9: Igen, tessék.
5: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz legelőször.
9: Endre vagyok.
5: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
9: Veresegyház.
5: Mivel foglalkozol, Endre?
9: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
8: Mi van itt, mérnök reggelünk van?
5: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
8: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
5: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
9: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtómű alkatrészeket újítunk fel.
8: Micsoda?
6: Pont jó, hogy beszélünk.
8: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
9: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
5: Wow, és ezt így megszerelitek és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
9: Igen, így van.
6: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
9: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
6: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
9: Igen.
5: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
9: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
8: A vízergépet például szervizeltek?
9: Például azt is, igen.
5: Aha, de hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltad?
9: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
5: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy szép?
9: Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
5: Igen,
9: megkaptátok az autót. Ott van a garázsba.
5: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
9: Tulajdonképpen.
5: De akkor tudod, mert jól vagy, jól érzed magad, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, hogy akkor jó állapotba kaptunk el.
9: Így van.
5: Hát ez nagyon menő.
8: Nyaralást terveztek.
9: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
5: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
8: Mi a célállomás?
9: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
8: Legjobb.
5: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja.
9: De jó, köszönöm.
5: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad. Azt mondja, hogy kolléga.
9: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
8: Tehát, na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
5: Sólyominak szóljuk, hogy kezdjen el dolgozni.
9: Túlnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
5: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
9: mondom. Hát az jó. Az egy jó reggel akkor.
5: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban.
6: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
5: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
9: Köszi szépen, sziasztok.
5: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
6: Ez biztos, hogy valami alumni adatbázisból van.
5: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
6: tervezőket. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
5: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból.
6: Szerintem nem generálja őket, csak kimenti a éppen egymásra vannak hívásba.
8: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
5: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
8: Harmadik
5: mérnök. Én is gépészmérnök vagyok.
6: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
5: Azt arra én is.
6: Ugye? De más indokokban.
5: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
6: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
5: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokkolom. Kezdj csokkolom. Jó reggelt kívánunk.
11: Igen.
5: Zavarhatunk egy pillanatra?
11: Tessék.
5: Itt a Rákóczi Ferit van, itt a Ráskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs. Egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
6: És ez nem számít zaklatásnak.
5: Így van.
6: Nagyon fontos információ.
5: Hogy vagy ma reggel?
6: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
5: Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
8: De melyik az fontos? Nagylábúja.
5: A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
6: Szexfüggő.
5: Szexfüggő délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
8: És valaha mérnök volt.
5: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
11: Halló.
5: Halló. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs.
11: Én Magyar Géza vagyok.
5: Hello, Géza! Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
11: Igen, miről van szó?
5: Csak szeretnék megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
11: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
5: Na, miért?
11: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
5: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
6: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
11: Hát öt unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
6: Géza, te nem hangzol nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
11: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
8: Köszönjük, nagyon még egy szépen, fontos köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
11: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
5: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk, csak mérnökök vannak.
6: És milyen mérnök
11: igen?
6: vagy?
11: Igen. Hát egy ilyen műsor. Aha.
6: Milyen mérnök vagy? Gépész?
11: Híradástechnikai.
5: Híradástechnikai mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
11: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
5: aha, és munkáról. És most hol kaptunk el, tehát merre vagy?
11: Én most Nagykőrösön vagyok.
5: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul igen. júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
6: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
11: Köszönöm szépen. Szép napot.
5: Hello.
8: Hello.
5: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
6: Én posztromat.
5: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra?
12: Jó, egy persze. Sziasztok.
5: Hello. Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
12: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
5: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
12: Bankba dolgozom.
5: Bankba? Helyileg merre?
12: Budapesten.
5: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
12: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
5: Szia, Melinda. Csáó, Melinda.
6: Na, jól van.
5: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
12: Nagyon jó, köszönöm szépen.
8: Most nem vagy
12: munkával
8: bent.
12: Munkával indul. Tessék?
8: Bent vagy a bankban?
12: Igen, dolgozom.
8: Milyen laza.
5: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
12: Igen, itt vannak a kollégák is.
5: Igen?
12: Persze.
5: Üdvözöljük őket, mondd meg.
6: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
12: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
5: Rendes bankosok vagytok.
12: Persze, természetesen.
5: Uh-huh. Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
12: Nagylábújam, persze, jó. Miért ne lenne?
6: Hát, most egy olyan embert keresünk. Kettő?
5: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixálnak, hogy találunk egyet. Jól van, mi
12: nem,
5: a jóked oka?
12: Vagyok.
5: Van valami oka, különösképpen ugye a júniusi
12: hát,
5: jóked?
12: Hát, hogy veletek beszélünk, persze.
5: Az nagyon
6: úristen,
5: jó.
6: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
12: És... Balázs, nem, én szeretem mind a hármatokat, főtve az egész Rádió egyet szeretjük.
5: Na
6: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból, bárkitől van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
8: Annácska,
6: vagy
8: Annának, Laci?
6: Vagy Iszi? Vagy, Anna.
12: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
6: Na jól van, akkor ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
5: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
12: Mit csinálok? Semmit.
5: Ez a beszéd. Ez a beszéd.
6: Ti az a fajta munkahely
12: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
6: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
12: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
5: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
12: Persze, jól van.
5: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
12: Persze, szoktanak minden nap.
5: Aha,
12: jó. Mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
5: HO, hát a HO az, igen.
8: Nagyon
5: az.
8: Szeretek én is.
5: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
12: Igen.
5: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
12: köszönöm,
5: ott
12: köszönöm, nektek is.
5: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
6: Szia, Melinda.
5: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
13: Halló?
5: Hát igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyemás Rádió egyből. Zavarhatunk egy pillanatra?
13: Igen.
5: Hogy hívnak? Szia!
13: Martin Tibornak.
5: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
13: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
5: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
13: Székesfehérvár.
5: Fehérváron értünk el.
8: Fehérvéden.
5: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvélemény kutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
13: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon készülök.
5: Ó, te szegény.
6: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
13: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
5: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
13: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
6: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
13: Soroljam.
8: Jöhet, gyerünk.
6: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
5: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
8: Az olyan szép, nem áll.
5: Egény,
8: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
13: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
5: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
13: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
5: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
13: Két éve.
5: Ó, és
6: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
5: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
13: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
5: Esküvő után. Aha.
6: Önkéntesen veszel részt ebben.
13: Így van, abszolút.
5: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
13: Balaton világos van lesz.
5: Balatonvilágos, 90 ember, hát el is adósodsz. De az szép, jó, igen. Hát ez egy szép jövő. Eztek isznak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
13: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
8: letegye a kis pénzeket.
13: De mennyasszonytánc, mint úgy arra kimegyük.
6: Egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
13: Ide lehet utalni.
5: De ez még az a típusú eskü, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmix gép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
13: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
6: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
5: Igen, ott lehet majd látni.
6: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
13: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
5: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-en nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
13: Igen, nagyon nagy.
5: Hogy nem meg...
8: Igen, hallja.
5: Hallja a párod most egyébként?
13: Szerintem nem szokott felvíjózni.
6: Retrút hallgat.
13: Igen.
6: Arra gyakorol.
5: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
13: 33.
5: Hát, évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen azért a számíthatunk erre lesz?
13: Igen.
5: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jól
8: van. Kilopja el a mennyasszonyt.
5: Azzal vigyázzatok az ilyen. Túlvezérelt rokonnal vigyázzatok, igen.
13: Nem.
5: Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
14: Köszönöm,
5: kitartás, erőt és
8: leszel egyszer még szabad.
5: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állt. Csáu, csáu, csáu.
6: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
5: Hát gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
6: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
5: Esküvő, nyár. Esküvő, esküvő. Hát egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó, jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
6: Laktózos. Szerintem laktózérzik.
5: Haló, jó reggelt kívánunk!
14: Igen.
5: Valakit nagyon
6: csapatjátében. Jó reggelt, a szomszédban nagyon várunk kiabálnak.
5: Igen, zavaratunk
14: egy... Nem találtam,
5: zavaratunk egy pillanatra, rádiós közjelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
6: És Sebestyén Balázsa.
14: Jó, így van. Kicsoda,
6: úristen, ti lesznek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
5: Ki a kolléga ott melletted?
6: Le, hogy már letetted.
8: Ah,
6: letettette, kutya! Szaktanári!
5: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
6: Ez mondom neked, egy brigád volt.
5: Nagyon keménybe voltak.
6: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vagy mert vissza kell menni a tüzépre.
5: Nagyon keménybe voltak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptembertől új helyen működik a Városi Fiók Könyvtár. Nem jön ma víz a csapokból több zalai településen, sok napsütésre és 25-27 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Elköltözik a Városi Fiók Könyvtár a Hevesi úti szolgáltatóházból. A tervek szerint szeptembertől a Kodály utcában található nyugdíjas otthonban működik majd, számol be róla a Kanizsai Médiaház. Azért van szükség a költözésre, mert az épület állapota évről évre romlik, a helyiségben pedig nincs klíma, így nagyon meleg van a könyvtárban, mondta Benke Dániel, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a Fiók Könyvtárban több ezer darabos könyvállomány található, ezek jelentős része nyáron átkerül majd az új helyszínre. Az igazgató hozzátette azt is, hogy a nagy meleg miatt a héten zárva tart a Hevesi úton található Fiók Könyvtár, az olvasni vágyók most a Városi Könyvtárból tudnak könyveket kölcsönözni. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben, ezért legyünk türelmesek és figyeljünk jobban a környezetükben, mert ezzel a balesetek is megelőzhetőek, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a fékeket, a gumiabroncsokat ellenőrizni, és ennek ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatására alatt vezetni tilos. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Nem lesz ma víz Szalapa, Mihályfa és Kisvásárhely településeken, ezt jelentette be a közösségi oldalán a Zalavíz ZRT. A posztjuk szerint hálózati rekonstrukciós munkákat végeznek Szalapán a főutcában, ezért szünetel majd a szolgáltatás. Az érintett lakók lajtos kocsikból kaphatnak ivóvizet, ezeket Szalapán a Petőfa utcában, Mihályfán a Kossuth utcában, Kisvásárhelyen pedig a Petőfi utcában találják meg. A szolgáltató a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy ma több településen tisztítják a víz, ezért a Pákai, valamint a Révicsi közös önkormányzathoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Lentiben pedig ma zárva tart a Zalavíz ZRT ügyfélszolgálati irodája. Napos, száraz időnk lesz ma. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben már sehol nem kell záporokra számítani, és végre kicsit hűvösebb lesz. 25-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 20-22 fok várható. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, ezért a napsütést sok helyen zavarják majd felhők, és elszórtan eleredhet az eső. A szeles időben holnap is 27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén sokat süt majd a nap, száraz időnk lesz, és 28-30 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
6: 450?
5: 450, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
6: Nekik vannak még álmaik.
5: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle, figyeld. Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növényel vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
6: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye, igen, az igen, volt igen, a címe. Hát ott ugye
7: ez. Megvalósította.
6: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
7: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödet lehet, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
5: Igen, John Ericnek itt ez a lap 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, 80 éves volt, egy lottónyertes felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
7: De azt látok, először
5: felfoghatatlan.
7: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell íratni, az volt az első ilyen beavatkozás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
5: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Tehát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
6: a kalandér,
5: csinálod?
6: Tökre igaza van.
5: Nincs mit vesztenem.
6: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár.
7: 7 éve Valdív-szigeteken.
6: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
7: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
5: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építjük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
7: Szerintem ő ezt már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
5: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központ. A Koszt központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat
7: meg
5: csinált.
7: Teljesen más, nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
5: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
7: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
5: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
7: Netflix,
5: tehát fölépítették.
7: Netflix. Az egész Netflix.
5: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni, létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
7: Ez
5: hárman sokáig ülnék most otthon
6: konyhai
5: eszközeivel.
6: Kezdem beisni, hogy amfetamin házilag.
7: Egy 7 kötőjel 9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
5: Igen.
6: Ezt a lelket.
5: Oké, hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk
7: kataflám?
5: Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de
6: diklofenák. De nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
5: imádták.
6: Hogy csak...
5: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, akkor ezt fejleszünk tovább először.
6: Honnan... Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
5: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
7: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
5: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
7: Cukorsó és minden jó.
5: Cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
7: Megállveresen
5: tudod. Csupa legális. És dologból lesz egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
7: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
5: Tehát ha bemegyek egy DM-be,
7: hát
5: vagy bemegyek egy...
7: Családból csináltak.
5: Hát, igen, egy támogatban, vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
6: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
5: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga fájdalom csinálok. Igen,
6: na. Veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
5: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
7: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszerfelből. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatás. Most érted? Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
5: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
6: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
7: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
5: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
7: Én is segítettem faternak sört főzni.
6: Na, hát, ugyanaz. Na meg, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítés pénzügyére.
7: Van ilyen legendárium, szerinted... amúgy a BM-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnapot be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig hát meggazdagodnak.
5: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt, iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
7: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
5: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát már nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
7: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
6: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
5: A kisházban volt egy ipari méretű.
6: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
5: Istáló is volt.
6: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
7: A rotakapa mellett tartom a
6: gyógyszerkészítőgépemet. Na ott egy ipari méretű gépsor.
5: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát itt írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokák is benne voltak, én ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
7: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott Mák, ópium, meg egy kis VD-40.
5: És meg is vagy.
6: VD-40, összefogja, mehetünk.
5: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
6: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
5: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
6: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
7: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a 4 ember lefotóz, azért nem ilyen
5: mafia-gangster arcok. De Guy Ritchie
7: film. Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
5: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-jére rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
7: Ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
5: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca, nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
6: óriás
5: biznisze?
6: Óriás lóvé reményében.
5: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
7: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a működő bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
6: Szoríts ki a piacról.
7: De hogyan?
6: Eszter Körmök.
5: Én sem voltam soha ez a vállalkozó, nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
7: Szimmeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai. Nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
6: És egyébként tényleg?
7: Szinte látom, hogy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tampóhoz a megfelelő cucc. De...
5: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Uh-huh. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
6: Te lennél?
5: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki az nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
6: azért X időre... Te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
7: E brutál.
6: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
5: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog
6: ja,
5: lenne.
6: Ja, oké, csak én pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan
5: nem,
6: gazdag.
5: Nem, de én nem is arra gondolok.
6: Ja,
5: arra,
6: akkor jó.
5: Mi az, hogy megcsinálnál?
7: Arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
5: Igen, pont ezt hasonlatot tudtam mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
7: Hogy tudod, hát, hogy menekül az emberek elől, aki így idejel, nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
5: De valahogy de, tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd, valami úgy elfoglalna. És
7: Zsűl már csapágyasabb bólogatta magát a témában.
5: Zsűl befoglalná. Zsűl befoglalná.
6: Nem, Zsűl túravezető lenne a Tátrában.
5: Egyébként abszolút.
6: Túravezető a Tátrában.
8: Én ott vennék egy hotelt.
5: Jó!
6: Oda jössz!
5: A kis lőrinc.
8: Vagy egy felvonót.
5: Felvonót!
7: Nekem az egész egyet.
5: Megvennéd a Tátrát, mi?
7: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak, nekem az

0: Bele bukott.
1: Azt nem tudtam, hogy azt
0: akkor
1: nem tudtam.
0: Van egy csávó, aki szivat benneteket.
1: Hát nekem is így tűnik, igen.
2: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt? Egy...
1: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar, úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondta... Mondom, itt fogunk
0: árulni. Ez
1: megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne boltban, és soha nem láttam vevőt.
0: De eladót se.
1: De eladó, az benne állt.
0: Az
1: de.
0: Volt?
1: Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás
2: árájában.
1: És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a forintit, magyar él kit Londonban, megnyitjuk. Gyerekek, metró mellé benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
2: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
1: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban?
2: Szóval helyen volt a bolt. Csak a Fornetti miatt járnak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornetti ilyen bőröndökben?
1: Kis táskában.
2: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy fahéjjel.
1: Voltam Londonban munkahogyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Én szeretnék fordítani, nyitni
2: mondom. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenegyed a Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
1: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit, könnyű, az megy. Nyissál Fornetit Londonban.
0: Nem is sikerült.
1: Nem is sikerült.
2: Tudom, még egy jobb ötlet, hogy egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik nagy.
1: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
2: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
0: Hát kellett a jövőre gondolni.
2: Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma?
1: Tessék?
2: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
1: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkába. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli egykor.
2: Életemben nem dolgoztam még, hát mit csinálnék ez utcán?
1: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránéz, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
2: Édesem.
0: Álltak a pogácsát, te. Csak száradtak.
1: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
2: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
1: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
2: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
1: Egy idő után nem néztem.
0: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
0: Szerintem jó.
2: Most írek, Eszter, bátor terenyén van Fornetti is egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonból, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
0: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
0: Szerintem jó.
2: Most írek, Eszter, bátor terenyén van Fornetti is egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is.
2: Hát ezt
1: és én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
0: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
1: De jól hangzik.
0: Ugye?
1: De jól hangzik. Köcsögölés
2: a naplementében.
0: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
2: De mi ezt nem sokkal jobban hangzik.
1: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
2: Egy vállalkozó géniuszt találtunk az SMS falon.
1: Óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
0: Persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet zabálják.
2: Nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
1: Igen, mi volt?
2: Csimpanfaink.
1: Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen.
2: Ugye? Etnikai puszi.
1: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Óriási. Tehát négercsókos Sri Lankára ez...
2: Példakép.
0: Egy milliárdossal beszélünk?
3: Ötletnek jó volt.
2: Hogy született? Honnan jött el az inspiráció?
3: Édes szájúak, tehát Ázsiában édes szájúak szeretik ezeket a

0: és nagyon cukros, nagyon ízén, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
1: Mennyit adtatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
0: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
1: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
2: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
0: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
2: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
1: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzleted. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
0: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosság.
1: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
3: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
0: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
2: Ezt tettetek le házasságotokat?
1: Igen, a néger csók tett be.
0: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
1: Az volt a második?
0: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
1: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok.
3: Na jól van,
0: Eszter.
1: Hello. Imádom.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
6: Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
14: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
15: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
16: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
17: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
16: Ahol!

0: Hogy kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a rádió egyen.
3: Kiképzés zajlik a gyakorló és lőtéren, 70 centit apadt a Zala-Szentmihályi tó vízszintje, ma már nem lesznek záporok, napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Éles lövészet gyakorlatot tartanak a következő napokban és hetekben a Nagykanizsa gyakorló és lőtéren, olvasható a város közösségi oldalán. A POSZ szerint a Magyar Honvédség kijelölt állományai ma, jövő héten és még július 21-én is gyakorlatoznak a területen, ezért megnövekedett katonai gépjárműforgalomra és fokozott hanghatásokra kell számítani a gyakorlótéren és annak közelében is. A kiképzés alatt illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a lő- és gyakorlótéren, mert az élet veszélyes lehet a számukra. Nem kíméli az asszály a Zala-Szentmihályi tavat. Az elmúlt hónapokban 70 centit apadt a tó vízszintje, ezért olyan víz alatti világ vált láthatóvá, amelyet eddig csak a halak ismerhettek, írja a ZAOL. A vízből ágak, bokrok és fatörzsek állnak ki, ugyanis a vízfelszín alatt egy bokorsor húzódik, ezt mondta a lapnak Pacsai Zsolt, a Zala-Szentmihályi Horgászok Egyesületének elnöke. A szakember hozzátette azt is, hogy a horgászok tréfásan a halak játszóterének nevezik a víz alatti akadályrendszert, hiszen itt bújnak meg a halak, és ide menekülnek a fárasztás közben is. A Horgász Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy már tavaly ősszel is kisebb volt a vízállás az átlagosnál, és télen sem volt annyi csapadék, hogy a tó visszatöltse magát a normál szintre. Ráadásul, mivel alig volt eső az elmúlt hónapokban, így folyamatosan csökken a vízszint. Egyre népszerűbb a Balatonnál a siesta. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a későni órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. Szólnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
3: Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben napos száraz időre számíthatunk, és végre egy kicsit lehűl a levegő, 25-27 fokot mutatnak majd a hőmérők, éjszaka pedig 20-22 fok lesz. Holnap egy újabb hidegfront érkezik hazánkba, ezért a térségünkben sok helyen lesz majd felhős az ég, és elszórtan kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül majd, és 27 fokig melegszik a levegő. Hétvégén napos száraz időben bízhatunk, és 28-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Balázsék!

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Van. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
2: Nagyon. Igen. Nagyon.
1: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
2: Júli?
3: Ja. Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
1: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
3: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletek.
2: De itt
3: vannak.
2: Ugye nem csak kajáról itt van szó, tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
1: Ők mindenre készülnek.
2: Tehát, igen. Csomó minden.
1: Abban igazuk van, hogy a rendszereink nagyon sérülékenyek. Tehát, hogy egyszer ez elkezd bedőlni, akkor itt tulajdonképpen bedől minden. Tehát az ellátórendszer, az áram, a távközlési telekommunikációs cégek, tehát itt valami tényleg beüt a krak, akkor itt minden bedől egymás után.
3: De ugye? Ezt nagy dobra vered egyébként. Nem kellene ezt tök titokban súnyogva csinálni.
1: Ők most szeretnének segíteni mindazoknak, akik háború szorongásban élnek.
3: Vagy akik még nem szorongnak eléggé.
1: Jó, tehát akkor mi nem gyűjtögettünk. Mi nálunk semmi
2: hát
1: nincs.
2: Nem.
1: Nálad
2: nem.
1: Van mondjuk egy
2: alapkészlet, alapkészlet van, amivel egy évecskét lehúzol. Na hát, de az érted, az általános. Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit enni.
3: Szerintem élesztőnk még bőven van.
1: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában, tehát, hogy ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
3: Már a kert végében egy tyúk, meg nő a paradicsom.
1: Meg. Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát az, hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
2: Csak azzal tudod, mi a baj? Hogy azt már, egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt ha akkor kezded el csinálni, amikor akkor a harmadik világháború kitör, akkor pont egy évet várnod kell.
3: Igen. Cesz, hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
1: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
3: de
1: mi
3: akkor gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan fel.
1: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
3: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
1: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni-amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
3: Óvszert.
1: Óvszer.
2: Nem rossz egyébként. Jó,
1: van a listán óvszer egyébként.
2: Víztisztító tabletta.
1: Víztisztító tabletta.
2: Van
1: vízszűréssel kapcsolatos dolgokat, fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, nagyon hogy bárhonnan jó. Tudnak ivóvizet
2: nyerni. Aggregátor megfelelő üzemanyaggal.
1: 3 üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
3: Meglepődtem volna, ha
1: az is bent van. Az is bent van. Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, 3 üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
3: Valami telekommunikációs, valami bármi.
1: Tehát van az is, nagyon jó nyomom. Kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
2: Síp?
1: Síp.
2: Uh-huh. Síp. Síp. Jó? Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
1: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül... A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
3: Szórakoztató eszközök például vannak?
2: Tehát szórakoztató játék.
1: Szórakoztató eszközöket én nem nagyon látok. Szórakoztató eszközöket.
3: Könyvek, PS és egyéb.
1: Nem. Ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyújtó eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló. Vasrúd.
2: Ja, szikra.
1: Szikrához.
2: Gyártás.
1: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
3: Van egy szekrényük tele taplóval?
1: Tele van taplóval, így van.
3: Megszívja magát az nedvességgel.
1: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
3: Pince.
1: Tessék?
3: Hát szerintem kipakolták a pincét.
2: Sátor.
1: Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom mi ez valójában.
2: Ez egy termotakaró.
1: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzókni, termopulóver, több célú kés vagy túlélőkés, fixpengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva, gyerekek. Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bár
3: olyan. Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért, hogy túléljünk. Egy
1: töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok? Bedughatom valóban?
2: Egy kicsit a telefonot adolvasom a híreket.
1: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
2: Ez egy óriási szorongás lehet.
1: Szerintem egy brutál szorongás.
2: Hogy minden napod az a...
1: Mire költsünk el 50 000 dollárt a hülyeségekre?
2: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
1: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát.
2: Patikába menni.
1: Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyűjtő dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
4: IKEA-ba.
2: Néhány
4: illatgyertyáért.
1: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
3: Nem, Obi.
1: Te Obi-ba mennél. Obi-ba. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kerttel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
3: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
2: Hát igen, mert kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se. Tehát
4: nézd,
2: hello.
4: Milyen szép ez a kertító.
1: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, ki menne még patikába Lacikán kívül, Lacin kívül? Tehát ki az, aki... Patika az van otthon, tehát azzal megvan. Nyugtatószerek és ajzószerek is, minden.
2: Minden, amire szükség van.
3: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon, hogy az van. De akkor osszuk meg, tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az IKEA-ba, Obi-ba, te mész a Decathlonba, Zsül.
1: Te tessék, Zsül, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
5: Élelmiszerbolt, és utána visz az erdőbe, el, kész.
1: El az erdőbe, oké.
3: Okay. De az erdőbe, mint a telerakodat mennék,
1: ez jó ötlet.
2: Hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívnátok.
1: Ez jó ötlet.
2: Tehát... Lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
1: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet
2: onnan.
1: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal?
3: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
1: Még van internet, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
3: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
2: Egy utolsó.
1: Ebbe az olasz étteremben nagyon régóta.
3: A voltról
1: mennek. Mindenki útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntés kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja, oké, akkor...
3: Kaja, Obi. De csak magára gondol.
1: De várjál, ha Obiba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obi-ba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrócod és tűzgyűjtásod.
5: Obi mellett van a kaja.
1: Obi, tehát keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
5: Ott van baltám, úgyhogy...
1: Oké. Okay. Senki nem egy dohányboltba? Feri!
2: Basszus!
1: Mi lesz a cigivel? Basszus! Laci bevállalta a patika, mert jó hozzá a dohánybolt. Oké, várjatok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
2: Oké.
1: Okay. És a lakókocsi.
2: És a lakókocsi. Ezt jó? Mondom,
1: Juli halott. Nem, Laci. Juli már se indult, Juli fejbe lőtték, kilépett az utcára kapat, Juli elkássolták az Obi előtt.
3: Beleestem a kapába.
1: Áttoltak rajta egy beásolókocsit. Anna okos, várja, Anna hova mennél, tessék?
6: Egy hotelbe. Hotel? Egy nagy hotelbe
1: itt hagyna minket.
6: Mert ott minden van.
3: A jacuzziban ott.
1: Hotel. Na ezt látod, nem jutott eszembe.
6: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
3: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
6: Hát betörném, Julikám, hidd el.
1: Te nem éreznél magad biztosabban, te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
6: úgy
1: már
6: van.
1: Senki.
6: Végre.
1: Érdekes. Ez nem jutott eszembe.
2: Ki megy vetőmagaért, és csirkéért, és marháért.
6: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmagaért.
2: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani, mert a készlet, amit kiraboltunk.
1: Mezőgazdasági boltba menni, eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan kell döntened, sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak. Mi van még?
2: Nekem trafik.
1: És még be tudsz menni dohányboltba a trafikért.
3: Benzinkút.
1: Horgászboltba kimenne?
2: Az nem rossz.
3: Egyébként
2: ötlet.
3: Meg nem rossz.
1: De hallgató érte, csak gondolkozom. Érdekel minket? Érdekeltek vagyunk? Mit hozol?
2: Halat
1: egyébként horgászni tudsz, várjál.
3: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
1: Igen.
3: A környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
6: Időigényes.
1: Laci visszajönne a patikából, vagy ott megmurdálna? Szerintetek ő vissza se érne.
3: Tehát
1: már ülnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jön, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
6: Csemegézne.
2: Küld egy képet.
1: Én már nem jövök vissza.
3: Én már jól vagyok.
1: Én már innen vissza. Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Menjek vadászbolt és késbolt. És onnan hozza kell mindent, amit tudok.
2: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
1: Ütőképes a brigád, így együtt meg vagyunk.
6: És jöttök hozzám a hotelbe.
1: És elindulunk a lakókocsival. Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan lesz ott kajája?
2: Amíg van kajája, addig megzabálunk mindent. Aztán visszajönünk a lakókocsiba, és tovább válunk.
3: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
6: Addig eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog. És utána megoldjuk.
1: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova. Hát Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy.
6: Üzemanyagod elfogy.
1: Balaton talán iható, azért ott középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy, horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
2: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
1: Nem.
2: Senki
1: nem. De hát az Obiból hozunk már. Ki az Obis?
2: Juli, de ő halott.
1: Szerinted, de te várj, te halott vagy.
3: Nem, én élek, hidd el, én kitolnám azt az agregátort.
1: Honnan? Te jönnél a körúton egy Obiból agregátorral. Én az a, hogy én nem ismerem meg a víztisztító tablettát. Tehát, hogy én engem elküldenétek.
6: Sajnos Laci meg nem lesz abban az állapotban, hogy megismerje.
1: Laci már ül egy körúti patikában, fúra betépve, matra készen, várjuk, hogy gyere a forcizőbe, itt vagyunk mindannyian, de Laci már nem jön sehova. Egy ilyen kibontott Xanax levél és Rivotril levél előtte, de már sehova nem megy.
6: Mondan, hogy összeszedtem, de már nem tudom odavinni.
3: Az a baj veled, hogy ha te elmennél a Decathlonba, akkor te ott köröznél az új rollereken meg. Dekázgatnál, meg leállnál pingpongozni.
1: Baj, hozta, mi van, várjatok. Nagyon nagy csatában vagyok. Nagyon nagy csatában vagyok magam.
2: Igen, sokan írták, hogy a ízévesen állnánk jól a fegyverrel, mert te bemennél, vennél egy ilyen kaliberűt, de másféle lőszereket hozdál hozzá.
1: Kibaszeg elnézném. Jaj. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet, ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk, hova megyünk?
2: Na van horgászfelszerelésünk irány a Balaton.
1: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
2: Ott mondjuk minden van.
3: Van halastó?
1: Hát oda
6: betörünk, az állatok.
1: Oda betörünk, gyerekek, ott habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
3: Milyen íze van egy zebrán?
1: nem tudom.
2: Érdekel? Hát már
1: de hát megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk?
2: Igen.
1: Balatonra mennénk.
2: Igen.
1: És?
6: Én maradok a hotelben.
1: Akkor
6: én nem megyek
1: a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből, itt már szétesünk.
6: Én élvezem a Four Seasons-t.
1: De várj, nincs áram a Four Seasons-be, nem nyílnak az ajtók.
6: Nem baj.
1: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
3: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
2: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
3: Nem. Tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a legleleményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rámenős.
1: Nem, együtt kell maradni.
6: Akkor
1: tehát
6: a hotel...
1: Közösen kell együtt maradni.
6: Mi jöttek a hotelbe?
3: Akkor a hotel parkolójában.
6: Tartjuk a védvonalakat, tehát ott az, mint a Walking Deadbe. Figyelj, ott nagyon-nagyon nehéz, hogy ne jöjjön be más. Az egy külön tervezést igényel, hogy ne jöjjön be más.
1: Aha, tehát védenénk a hotelt, jó. Azt ír valaki, hogy a feleségemet ismerem, ő elmenne körmöshöz. McDonald's-ba mennének sokan, aztán a kaják évekig elállnak, nem rossz ötlet. Tehát az a Mekis burger, az 10 év múlva is egy Mekis burger. Tehát az annyi tartósítószer vagy, azt nem is kell hűtőbe tenni.
3: Lenne egy olyan pont, ahol azt mondanánk, hogy megesszük valamelyikünket.
1: Persze.
2: Hogyne?
1: Semmiféle érzelmi kérdésem csak. De várj, élsz vagy halott vagy?
2: Hát most előbb ki kell nyírnod.
1: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghaltál. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
3: Még azt mondom, hogy
1: Egyetek meg!
3: Használjátok fel!
1: Sok vegetával!
3: Sokat dolgoztam ezért a combizomért!
1: Persze! Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
2: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
1: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát, igazából teljesen mindegy, így is megeszünk.
6: Húztam.
1: Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból.
2: Zsül.
3: Miért evidens, hogy zsül
1: tesszük meg? Nincs itt, de azért most nincs itt.
5: Mamán!
3: Eszter, biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
2: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
1: Fogsz egy teflont, hát megébézz. Fogsz egy teflont sütőt, megébézz. Pak, pak, pak. Szívósnak, szívósnak.
2: Még már rosszul lett.
1: Hát itt most mindenki közösségi adományon élünk, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
3: És azt mondod, Eszter
1: nem személyes. Eszter semmi személyes. Na, Deniz, na lakoma. Hát most mit tud csinálni?
6: De most igaza van. Hát most napokig megvagyunk.
3: De úgy lenne
1: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
6: Nem, abszolút.
1: Kisorsolnánk?
3: Kisorsolnánk.
1: Zsül halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki Four Seasonsbe üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába. Ki a patikába szanak, szóval nem szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
3: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
2: Hát Laci a gyógyszertárral.
3: Jó, Laci oda se ér.
1: Laci már nincs a csapatban, csak szólók ül egy körúti patikába, rommászanak szózva, és várja végig.
2: Várja még előtte, ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szólos tévét, mert az neki kell.
1: Hol látták utána Lacit egy Médiumárban, egy 100 szólos CV-t
3: elrabolt? HDMI kábellel a nyakában próbálta feltetni magát.
1: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányboltban kéne volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
6: És mondaná, hogy stílusos lelkezt a kis LED világítást még megcsinálom hozzá.
1: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
3: Feri csapat.
1: Feri a csapat ellen fordulna?
3: Szerintem igen.
1: Igen? Szép, na tessék!
2: Ez igen. Na,
1: ez most kibukott. Ez fejtsük csak ki
2: ismereti.
3: Nem.
1: Ez fejtsük egy kicsit jobban.
3: Azt gondolom, hogy a Ferinek nagyon hamar elunnád azt a fajta hozzá nem értés, tökölést, amivel mi tanúsítanánk.
2: Hogy jöttök, nem jöttök ki.
1: Szerintem hajnalra eltűnne. Tehát nem fordul a csapat ellen, eltűnne.
2: De nem jó, hát a lakóautómban alszotok. Hát hogy az Istenbe tűnök el?
1: De nem, mert egy éjszakára megszállunk annál.
2: Bekempelünk
1: annál az a Four Seasonsbe, és hajnalban, na jó, ez egy vesztes brigád, és menné vetőmagér valahova, érted?
3: De a Feri ezt nagyon hamar felismerni, ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
6: Igen, és az lenne a rossz döntés a Feritől.
2: De az élelmiszer készletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom, érted?
1: Bevonszolod a buszba?
6: Van már,
1: már nem él, tehát őt elvinné.
2: Te nyugtad ki?
1: Én intézem.
3: A
1: Balázs
3: intézi a piszkos munkát.
1: Úgy sem vagyok semmire jó. Ezt elintézem.
6: Hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
2: Jó, az egyik combját ott hagynám nektek.
1: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
3: Az a baj, egy idő után rettenesen idegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
1: Valószínűleg igen.
3: Szerintem borzasztó. Tehát, hogy te átkapcsolsz, szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
1: Egyébként valószínűleg nagyon örüljön. Egy stresszlevezető nagyon őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizálásra és viccen keresztül. Persze.
2: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpánt az megesett sikokat húznál.
3: Ilyen napi változások, ezek stációk.
1: Most kimegyek, visszajövök. Jött többre 5 nap múlva, számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
3: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőbe kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
1: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az hozná.
2: Egy pár napot azért áthúznánk.
1: Egy pár napot áthúznánk, igen. Aztán szépen elszédelegnénk. Hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne. Hogy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigádot. Még Laciért elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő addigra már csutkára
3: sajnos. Nem, csak ott állnánk, és az hajd. Hajd a francba.
1: Engem innen ne vigyetek sehova.
3: Nézd meg, mi van a zsebében.
1: Vedd el tőle a szanakszot. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat. Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok, ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
3: Ékszert lopnánk?
1: Nem.
2: Mindenki.
1: Nem.
3: De mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
1: Praktikus csak dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
6: Minden megtehető a hotelbe.
1: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekent fel a Four Seasons-be, ő onnan nem jön.
3: Rolex, ott fog ülni.
6: 8 Rolex, kirámolnál
3: minden. Az infraszaunában fog az minket várni.
1: Fél lövi, bávájos, érted?
3: Anna megeszi a beluga kamiát.
1: Végig ítélet van, ő még ül a infraszaunában, és Four Seasons-ös törölközőkben ezért bossa az arcát.
2: Szép kristálycsillát.
1: Igen.
3: Nézi a fogyat. Egy szább Arina könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
1: A Arina könyv az velünk lenne, így van.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Adiós Győr érkezik a kanizsai focistákhoz az MB2 első fordulójában. Egész nyáron utazhatunk a csömödéri kisvasúton, ma már csak 27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Sivani Renátától hallják. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Belencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik, nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást. Nyújtókat is, a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is, a számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: A Diós Győrt fogadja az FC Nagy Kanizsa az MB2 nyitányán. A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az MB2 Merkantil Bank 2026-os 27-es évi bajnokságának sorsolását. Ezerint a Nagy Kanizsa férfi labdarúgó együttese az első fordulóban hazai pályán játszik majd az MB1-ből búcsúzó Diós Győr csapatával. A bajnokság hivatalosan július 26-án kezdődik, de az még nem dőlt el, hogy pontosan mikor mérkőznek meg egymással. Közben a napokban megtartotta a hagyományos családi napját az FC Nagy Kanizsa, az Olajbányás stadionban gyűltek össze az egyesület játékosai, ahol a legjobb korosztályos és női játékosokat is díjazták. Ezután közös sütés-főzés és különböző játékos sorversenyek várták a résztvevőket, olvasható a Kanizsai Médiaház oldalán. Egész nyáron jár a kisvasút Csömödér és Kistolmács között. Hétfőtől szombatig naponta háromszor lehet itt utazni, emellett lentiből is indul két járat, amelyekkel Csömödérig lehet utazni. Ezt mondta a Kanizsai Médiaháznak Horváth Dániel, a Csömödéri Állami Erdei Vasút vasútüzemi műszaki vezetője. A hétvégén egyébként kisvasútnapra várták az érdeklődőket, akkor a gőzmozdony és a dízelmotoros járat többször is útnak indult. A gyerekeket aznap kézműves foglalkozás várta, és egy modellvasútat is meg lehetett nézni, amely a kisvasút pontos mását ábrázolta. Napos, száraz időnk lesz ma. Elhagyja térségünket a hidegfront, így napközben már sehol nem kell záporokra számítani, és végre kicsit hűvösebb lesz. 25-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 20-22 fok várható. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, ezért a napsütést sok helyen zavarják majd felhők, és elszórtan eleredhet az eső. A szeles időben holnap is 27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén sokat süt majd a nap, száraz időnk lesz, és 28-30 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak.
5: Hű, de déjà vu van.
4: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
6: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készülnek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készülnek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
7: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
6: Inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
8: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
6: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen nehéz. Mennyi vagy? Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
7: akkor jó,
6: meg,
7: akkor van remény.
6: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
7: Aha.
6: Na.
8: Ha azt mondjuk, hogy életút fele,
6: életút fele.
8: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
6: 55-öt mondasz.
7: Én
6: aha.
7: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam.
6: 52-53.
7: Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
6: Van, aki az élet
7: hosszú kevésbé.
6: Igen, naposol be először.
7: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
6: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
9: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
6: Mi ez a lábszak?
8: Nem, ez nem Gyuri
7: ez a lábszak. Hol a kis papucs?
6: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
8: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
6: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
8: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
6: korábbra, viszont... Korábbra hozzad egy kicsit.
8: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
6: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősöd az élet, munkahelyed van.
7: Hát akkor még hiszel
6: friss
7: magadban,
6: házas
7: tele
6: vagy
7: erővel.
6: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod.
8: Lelkes vagy,
6: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az
8: ott
6: a 30-35-ben.
8: Tele
6: vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
8: Mikorra fogy el?
6: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
7: 8 éve fölfelé jövök.
6: Érzel?
8: 45-47?
6: 45-47, ez a
8: tudtam,
6: számítás.
8: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
6: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
7: Elengedted.
6: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Ilyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
7: erre? Benne van az elfogadás.
8: Az.
6: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
7: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy
6: igen.
7: Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek...
6: Igen.
7: Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
6: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
8: Én 46 éves vagyok.
6: De te is egy felfelévelő szakaszban
8: igen.
6: Vagy.
7: Miből látod?
6: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
7: Hogy honnan jössz?
6: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
8: Nem,
6: hát
8: mostanában kezdek igazán elszomorodni.
6: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fönnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megretsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
8: Óriási.
6: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
8: Hogyne, persze.
6: Kirepülnek, most 20 évesek, érettségiznek, nem?
8: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek, igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
6: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
7: Igen.
6: Van egy csomó más mellé.
8: Hangulatzavarok,
6: erős izzadás.
8: Száraz a bőröd, múlik a hajat.
6: Igen, hajszürkülés, hajhullás.
8: Jó kedved van.
6: Romlik a szemed, érted? Ez az ugörbe legalja. Hát nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
8: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
6: Implantátumcsere.
8: Az.
6: És látod... Elhagy az implantátumot, kifolyik.
8: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
7: Lehet, hogy rossz az út, ami jársz.
8: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
6: Aha.
8: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
6: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
8: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek.
6: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
8: Amíg teljesen elengedem.
6: Teljesen, te csontvitkulás.
7: Logo, tacskóbőr, minden.
8: Akármennyit kerázom.
6: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
8: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
6: Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés, figyelj.
10: Figyelj, lehet, tényleg, bárminek tehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
6: Nem érzed az ungörbe aját?
10: Nem.
6: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
10: Hát, fölfele megyek.
7: Nem mondom neked.
6: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
10: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát az az egybesülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
6: kicsit. Ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
8: És tudod, ez tényleg a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap a ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
6: na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
10: Nálunk most a munkás
7: mondom, az
8: neked van ugörbé, de a férfiaknak van ugörbé.
6: De nekünk az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
8: Motorozás,
6: így van. A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
8: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
6: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
8: Addig fáradnak el.
7: Tényleg az van, hogy 30 éves
6: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kábrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
8: Nem, mindenki nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
6: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
8: Ezt remélem.
6: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átszúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
8: belőle. Hány éves vagy?
6: Én 49 leszek 2 hónap
7: már
6: múlva.
7: Már ő kifele jön.
8: Mit beszéltünk 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
6: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
7: Hát 47 éves voltam.
6: 47 éves voltam. Mit akarsz ezzel mondani?
8: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
6: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Nem, igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezd kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
8: Tehát volt egy ilyen kis volt. Kapuzárás.
6: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
7: Hát azt mondják rá.
6: De mi, hogy elmész gyúrni? Ez a klasszik kapuzárás?
7: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
8: Őszhajszálakat tépkedtél már?
6: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
8: De olyan,
6: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
8: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
6: Az 47.
8: És egyébként ez pont egybeesik ez az időpont.
6: Ja, értem. Tehát mi ott a gödör aján nézzünk körbe.
7: Fogjuk meg egymást kezdeni, szorítsuk meg.
6: Rátsuk ki egymást.
10: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész a gödörből, kis
6: akkor kész a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
8: 34 éves.
6: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
8: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
6: 45 vagyok, hál' Isten minden.

0: újdon, hogy váltás.
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
1: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, két hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, három gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, két éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS is nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
0: Hát benne van.
1: Igen?
0: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
0: Süthet a nap neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
0: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra. Hát jöjjön!
1: Hadd szóljon!
2: Igye ide, merre veszem? Semmi gond.
1: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az így, van itt lehetőség.
3: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy na.
1: Anna a legjobb. Hogy aztán olyan kapós vagyok.
3: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülát át is ölelt a
0: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
3: Én is az vagyok.
0: Te is?
3: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani, szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
3: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
3: egy nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
3: igen,
1: volna?
3: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: akciós
3: hogy
2: van,
3: mondjuk innánk egy kávét esetleg, mit szólt.
1: Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
3: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
1: Plusz,
3: már
1: hát ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted
3: volna. Van egy férjem, azért az is azért.
0: De legalább a kezdetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölén?
3: Nem.
1: De ott van a villanás.
3: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, na azért valaki számára még látható vagyok.
1: Mit látsz?
0: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
2: De személy!
1: Tudom, hogy csak a tenaléniért nyúltál. A felső polcon volt a tenaléni.
3: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
0: Ez az.
2: Bannol van ezzel.
1: Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
3: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
3: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
0: ez
1: írta.
0: Ez az alja, és innen föl.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Sler Partnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kanyavari.mytix.hu.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Új nyitvatartás! A kiskanizsai JD-cukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakabfi Dávid desszertsép reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD-cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakabkúti utca 5.
13: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, haladunk a hétvégénk felé, csütörtök van, az már egy kis péntek. Én Györke Attila vagyok, Balázsik bestofja után, igen, Attisék a stúdióban. Szuper jó zenékkel, megszakítások nélkül.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és nincs az a dögnagy kánikula, mint az elmúlt hetekben, ugye? Vajon mit csinálnak ebben az időben a Rádió Egy hallgatók? Érdeklődnék. Ki az, aki dolgozik? Ki az, aki pihen? Kinek játszom az igazi mai slágereket? Ti mit csináltok?
1: Autót szerelünk.
0: Azt lehet ilyen időben csinálni, sőt, ilyen időben kellemesebb. Az ország melyik részén?
1: Borsod megye, Miskolc.
0: Jó, hát akkor autószerelő barátaimra is gondolok, miközben válogatom a zenéket. Ezt imádni fogja mindenki, aki dolgozik.

Csak az autószerelők vannak velem, hanem a lift karbantartók is. Roli legalábbis mindenképpen. Attisom, az én munkahelyem egy függőleges buszjárat. Folyamatosan fellejárok, és ti vagytok a stabil, állandó pont a munkanapomon. Köszi szépen ezeket a zenéket. Haj, Rolikám, ha tudnád, hogy liftezni fog az ütem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebee. Szombaton Collar, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett. Egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina, 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többször özze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest,
12: július 2-3-4.
13: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: fognak lebarnulni, leégni a rádió egy hallgatók. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kivéve persze, ha nem ott vannak, ahonnan ez a Viber érkezett. Sziasztok, a Maldív-szigetekről, Omádóról hallgatunk benneteket. Noémi, Levente, Peti, Zoli, Erika, Móni, Áron és Ádám. Hát ők is magukkal vitték a Rádió egyet a nyaralásukra. Tessék majd követni a példát. Mindenhol szuper jól szólnak az igazi mai slágerek mobilnettel. A hétvégén ráadásul már itthon is lehet majd szépen napozni, strandolni 30 fokban. Sok napsütés lesz, és végre nem kapunk hőgutát, lángosra várva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: igazi mai slágerek. Változatosan.
1: Szia kis, meló közben hallgatlak titeket, buszozok, Tomi a nevem.
0: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágerek.

Break my heart. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Folytatom most BB Rexával, aki jelen pillanatban is koncertezik, és hozzánk legközelebb Szlovákiában lép majd fel egy fesztiválon augusztus legelején. Szóval BB Rexa most nem beszél. A barátaival sem, a kollégáival sem. Ő nagyon figyel a hangjára, és a turnék alatt silent módban van, repülőüzemmódban, teljes csend, hogy estére bírja a koncertet. BB Rexa következik. New Religion. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minyonok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázók is lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minyonok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönség kedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Stílusváltás a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, közöttük nagy Rádió 1-es klasszikusok is. Délután 5-től pedig ma is 2 órás a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition. Juhász Gergő mellett Jauri lesz a DJ. De mint hallható, most sem fogunk

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Daily Mix Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
4: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig itt a jó csütörtöki Daily Mix. Már a második napját taposuk júliusnak, és a foci VB dübörög a nyár is, és dübörgünk mi is. Mégpedig, ha valakit tehetségnek hívunk, akkor az egyenlő Ray Dalton, akit nemrég új dallal jelentkezett, a Blood Running egy új korszak kezdete, és sokkal őszintébb és mélyebb megszólalás, mint az eddigi dalai. Az énekes sokat fejlődött, magabiztosabb, személyesebb, és talán a legőszintébb dal ez, amit eddig csinált. Hangzásban is nagyon erős, urban, soul és pop keveredik benne, és Dalton jellegzetes, azonnal felismerhető hangjában tényleg az első pillanatban betalál. Ráadásul egy turné közben született, egy olyan pillanatban, amikor magányosnak és elveszettnek érezte magát. Ray Dalton

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, ha EDM-ről van szó, akkor ő az egyik legkülönlegesebb figura a színtéren, nevezett Kashmir, polgári nevén Niles Hallowell Dar, nem egyik napról a másikra lett világsztár. A nagy váltás 2014-ben jött, amikor Kashmir néven kezdett elektronikus zenét gyártani, és gyakorlatilag azonnal berobbant a klubokba, olyan trackekkel, mint a Karate, a Secrets vagy a Jamu, hamar a Beatport élmezőnyében találta magát, és a DJ Mag top 100-as listáján is villámgyorsan felkúszott, egészen a top 10 közelébe, ami igazán különlegessé teszi a hangzását, az EDM-et indiai elemekkel keveri, és a stílusa mögött személyes sztoriban az indiai kashmiri gyökerei inspirálják, és a neve is innen jön, hogy Kashmir. Na, ez a dal 2025-ben hozta meg neki a legnagyobb sikereket,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát Tóth Abigail, aki soha nem látott oldalát mutatta meg a nagy közönségnek tavaly novemberben, ugyanis a Megasztár színpadán debütált Accenttel közös Sugar Daddy című dalával, nem csak a közönséget nyűgözte le, hanem már a megjelenés napjaiban közel 80 ezres YouTube nézettséget ért el, mára pedig már majdnem 1 milliónál tartunk, a dal pedig november 15-én jelent meg, és azonnal hatalmas visszhangot váltott ki, és miután Abigail Accenttel kollabol, akinek a neve évek óta rendkívül erős a kelet-európai és balkáni zenei piacon, így a közös dal akár jelentős nemzetközi lehetőségeket is nyithat a magyar énekesnő előtt. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy.

Igazi mai is slágermegy, és jöjjön egy igazi nyári klubkedvenc. Alex Kenji tavaly augusztusban jelentette meg a Bumble című felvételt, amelyben a funky house és a mediterrán hangulat találkozik egy lendületes, tánctérre csábító groove-val. Az olasz DJ és producer neve régóta ismert az elektronikus zene világában, a Bumble pedig tökéletesen hozza azt a naplement és tengerparti életérzést, amitől az embernek azonnal kedve támad mozogni. Hát mozogjunk, Alex Kenji, Bumble!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
3: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Új nyitvatartás! A kiskanizsai jédécugiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakabfi Dávid desszertséf reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakabkúti utca 5.
5: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Egy Csak igazi mai slágerben, egy Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díját adó szezonban is tarolt, a 2026-os Grammy-gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert úgy tűnik, hogy 2026 is Rihanna éve lehet. A világsztár idén ünnepli az Anti című album 10. évfordulóját, és a hírek szerint erre az alkalomra új zenékkel, nagyszabású visszatéréssel, sőt londoni koncertekkel is készül. Én nem tudom, hogy hogyan, mert hogy 3 gyermeket kell nevelnie, ugyanis megszületett 3. gyermeke is egy kislány. A divatvilágban továbbra is megkerülhetetlen név. A májusi Met Gálán ismét az este egyik legnagyobb sztárja volt, látványos ezüst színű ruhájával. Dübörök kozmetikai márkája a Fenty Beauty, szóval nem tudom, hogy még mit szeretne, majd meglátjuk. Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: közlekedési információk.
1: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy, azt mondja, hogy itt van július második napja, amely egy jó csütörtök, és mi rendületlenül közlekedünk, a közlekedési információkat pedig a Kanizsa taxitól kapjuk. Varga László itt van velünk a vonalban, szia, mi újság Nagy Kanizsán?
2: Szia, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat a Sugárúton, a Rákóczi út és a Vörösmarty közti út szakasz teljes útzár van útépítés miatt. Útépítéssel kell találkozni a Kinizsi utcába. A Magyar úton a körforgalomnál, a Huszti téri körforgalomnál, valamint a Kórházati körforgalomnál időszakénként torlódnak a gépjárművek. A városban a fényjelzőkészülék működnek, balesetről nincs információ. Mindenkinek szép napot, jó utat kíván a Kanizsa Taxin.
1: Köszönjük a közlekedési információkat a Kanizsa Taxinak. Rádió egy csak igazi, ma is Láger megy, folytatódjon a fantasztikus zenék soron, mégpedig Matt Sasori, Hügel, Sonic, If Feels So Good.

Máshol csak ígérgetik, de Nagy Kanizsán a Rádió 1 le is játssza az igazi mai slágereket. I thought that I've been hurt before.

Hát mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő, eddig még előttünk volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele, egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Half Life.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. De még mielőtt itt bárki bárminek nekiállna örülni, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki, Éva vagyok, ő pedig Loi és a Get Lucky.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Marci kérdezte SMS-en, hogy bár nem nyaral, mert dolgozik könyvelő, de el tudnám-e fejben őt juttatni egy őrült nagy partival,

0: nagy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a foci BB-n ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-at döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre. Hajnali 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást okozhatnak nekik.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Na váltsunk stílust, itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexával folytatom, akinek a dalai eredetileg sokkal sötétebb, melankólikusabb verzióban születnek meg. Imádja azt a stílust, aztán barkácsol később belül rádióbarát popslágereket. Na mondjuk pont ennél a dalnál nem így volt, mert hogy az alap ugye adott volt a Fadelessnek köszönhetően. Bibi Rexa, New Religion, a rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai slágermeccs, 14 óra 52 perc közlekedési információ. László szólt, Budapesten látott balesetet az Oktogonon, mentő, tűzoltó, minden, úgyhogy aki a környéken autózik, torlódásra, lassú haladásra számítson. Köszönjük az infót, jöhet még a forrodrot 20-as 311-111 SMS telefon Viber, és most...
1: Rádió Egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
0: A kassza sikerek mellett különlegességek, művészfilmek és dokumentumfilmek is a mozikban ezen a héten, például a Találkozás Buddhával, ami egy vadonatúj lenyűgöző dokumentumfilm, a tibeti buddhizmus legendás vezetője a 16. karmapa életét és örökségét mutatja be. Betekintést nyerhetünk egy olyan különleges világba, ahol a keleti és időtlen bölcsesség és a modern nyugati kultúra összeér. A filmet soha nem látott archív felvételek, izgalmas interjúk és zseniális magyar animációs betétek teszik kihagyhatatlan élménnyé, a készítők pedig azt ígérik, hogy a filmmel

0: Elutazhatunk egy olyan világba, ami garantáltan átértékeli mindazt, amit a tudat szabadságáról gondoltunk.
1: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületei.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlőcsomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a erejéig tart.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szép napot, nagyon jók a zenek, köszönöm is, hello!

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír, és ezt a Vibert, ezt imádom. Lilko írta, szia, és végre én is olyan vagyok, mint Taylor Swift. Mindketten nagyon várjuk a hétvégét. Ő az esküvő miatt, én meg a nyaralás miatt. Szombaton indulunk Bibionéba. Üzenem Taylornak, én vagyok a jobb. Imádlak, Lilko! Kitartást akkor neked szombatig, aztán meg jó pihenést, és hát persze, hogy leadom akkor a havercsajod egyik aktuális sikerét. Opel Light a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között.

0: bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Stage-en csütörtökön a Loving Arms, Metzger Victoria és 22 órától Disco Shit Party. 2-től Christopher, pénteken Brick Lake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebee. Szombaton Gollár, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén. Budapesttől egy hívnyire vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: és marad az erősebb szél is, 30 fok körül alakul a csúcs. Sőt, a szombat gomoly felhős, a vasárnap fátyol felhős lesz, a szakik szerint a hőmérséklet pedig marad ugyanennyi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: U1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este 6 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés, ami nagy meglepetésre már a 7. perctől Kongó vezetésével kezdett. Egészen a 75. percig támadták az angolok Kongó kapuját, miután Harry Kane végül betalált, aztán duplázott, úgyhogy 2-1-es végeredménnyel Anglia jutott tovább. Este 10 órakor kezdődött a Belgium-Szenegál mérkőzés, amiben Belgium a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb feltámadását mutatta be, ugyanis 0-2-ről fordítottak, 3-2-vel búcsúztatták Szenegált. Magyar idő szerint hajnali 2-kor csapott össze az Egyesült Államok és Bosznia-Hercegovina. 2-0 a végeredmény, így 2002 óta először jutott be az USA a legjobb 16 közé.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Július 4 szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
4: Ugrunk egy bombát?
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

hamarosan eljön. De akkor most, tessék velem jönni! Fejben mindenkit oda varázsolok a nyaralására, mert hogy ez a külföldi beach clubok egyik kötelező darabja, Hearts Like Mine!

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Hennytől tudom, hogy volt egy baleset Budapesten a Nagy Lajos Király útján a Mogyoródi út előtt. Fecó szintén Budapesten látott balesetet az ajtósi dűrel soron a Dózsa-György úti kereszteződés után. A monogrammal szólt valaki, hogy kis busz gyulladt ki az M31-esen, az M3-as felé haladva, a 3-as főút és az autópálya csomópontjai között. Ha van még info, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek ezekkel a zenékkel. Autós barátaim, nagy fütyülés jön vezetés közben. Itt a Rádió 1-en, egy nagy Rádió 1-es klasszikus.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Most hétvégén is érdemes moziba menni, a héten bemutatták a Minyonok és Szörnyeket. A népszerű animációs franchise legújabb részében a kedvenc sárga halandzsázó kis lényeink egy teljesen ismeretlen, különféle szörnyetegekkel teli világban találják magukat. A film a megszokott helyzet komikumokra és fizikai poénokra épít, miközben a Minyonok a rájuk jellemző káosz közepette is próbálnak összetartani. Az Illumination Studio ismét a családok megnevettetésére játszik egy olyan agyament kalanddal, ami garantáltan közönség kedvenc lesz idén nyáron.
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
4: A Praktikerben.
3: Júliustól.
4: Júliustól.
3: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
13: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
12: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egy 16 óra 40 perc közlekedési információ. Karesz szólt, hogy baleset volt Budapesten a Szent István körúton, a nyugati tér előtt nem sokkal. A Jászberényi úton is baleset volt Budapesten, a Kozma utca előtt, ezt Erika írta. És nemrég megtudtuk, hogy az Ajtósi Dürer soron is baleset történt sajnos a Dózsa-György úti kereszteződés után. Tűpontosan 5 órától Juhász Gergővel és Jaurival indul a 2 órás Live Mix Summer Edition. Addig is jöhetnek az infók, a közlekedési hírek is, SMS-en, telefonon, Viberen.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Jó meccsek érkeznek a foci BB-n ma este, úgyhogy holnap reggel nagyon fáradtan megyünk majd dolgozni. Magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a Spanyolország-Ausztria mérkőzés. A spanyolok meggyőző teljesítménnyel a H-csoport első helyéről vágnak neki a kieséses szakasznak. Az osztrákok viszont drámai csatában a J-csoport harmadik helyéről csusszantak be a legjobb 32 közé. Hajnali 1 órakor Portugália-Horvátország találkozó, két igazi futballóriás feszül egymásnak a 8-ad döntőbe jutásért, a jegyárak a fekete piacon a csillagos égig emelkedtek, a bulvárlapok pedig arról cikkeznek, hogy mely hollywoodi hírességek foglalták le a stadion VIP boxait: Ryan Reynolds, Mike Myers, Drake, Justin Bieber, Michael Bublé, Tom Cruise, David Beckham is kíváncsi a mérkőzésre. Hajnali 5 órakor pedig érkezik a Svájc-Algéria meccs. A futballszakírók szerint Svájc a mérkőzés esélyese a szervezettebb csapatjáték miatt, viszont az algériaiak kiszámíthatatlan robbanékony támadásaikkal komoly fejfájást okozhatnak nekik.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solonar AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.

0: Elérkezett a sajtrajongó kolvadás pontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Jaurit is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Hello Jauri!
3: Hello Geri, szép délután kívánok mindenkinek.
2: Úgyhogy neked is két teljes órád van ma a lemezjátszói mögött. Isteni az idő, isteniek lesznek a zenék. Keveset fogunk dumálni, jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Kezdjük el!
3: Így van, és egy nagy közönség kedvenccel kezdünk. Ray és a Where's My Husband itt a Rádió 1-en. Természetesen a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk ilyenkor napközben, egy fontos közlekedési info. Műszaki hibás autó miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé, a 38-as kilométernél Bicskénél a belső sávban. Rendőrök már a helyszínen, mindenkinek jó utat üzeni Peti, nagyon szépen köszönjük. Egész héten nagyot mennek a DJ-k nálatok délután, nagyon odarakják a szetteket, üzeni Csabi. Csabi, nagyon köszönjük, egyetértek, a World is már Radio Show DJ-i értik a dolgukat.
1: Köszönjük szépen, így a többiek nevében is.
0: Így van, és ne felejtjétek, hogy ma este 8-kor megnyitja a kapuit a Rádió 1 Stage, méghozzá a Dunapart Festen Ráckevén. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát 20:00-tól ma már ott indul a buli a Loving Arms-szal, aztán jön még Metzger Victoria, a Diszkósít, valamint Christopher, ez tehát a mai menü a Dunapart Festen Ráckevén a Rádió 1 Stage-en, te pedig a hétvégén a Prodigy után fogsz játszani Sopronban.
1: Így igaz, ugye szombat éjszaka, ha minden igaz, akkor vagy fél egytől, vagy egytől, attól függ, hogy mikor tudnak lepakolni a srácoknak a lepakoló embereit. Meg hát én is leszek a Dunapart Festen holnap éjszaka 2-től, úgyhogy valahol találkozzunk.
0: Egymást érik a fesztiválok egész nyáron, nagyon örülünk, hogy velünk bulisztok jó sok helyszínen, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan hallgatok minket, ma is lendülünk tovább.
1: És egy olyan dallal megyünk tovább, amit 2020-21 környékén nagyon-nagyon sokat játszottunk itt a Rádió 1-en, az Fred Again és a We've Lost Dancing, és ezt már csak itt játszom a rádióban, de nagyon-nagyon jó. Ja, meg a sütögetéseken. Na indulunk is, Rádió 1 Live Mix.
2: Our space we've lost.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most Jaurit mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, Via Reggio-ból hallgatom a Live Mixet. Nagyon jó a műsor, és imádom, hogy most már két órán át tart. Üzeni Joci, nagyon szépen köszönjük. És hát Joci, egy képet is küldött nekünk. Gyönyörű a tengerpart, rengeteg napozó ágy, rengeteg napernyő. Hú, de szép helyen vagy, Joci.
1: Igen, nagyon jól néz ki. Én is, hát nem azt mondom, hogy zenélés helyett, de mondjuk után nagyon szívesen lennék én is egy tengerparton.
0: És ugye Olaszországban te voltál nemrég fellépni egy fesztiválon.
1: Igen, egy pár héttel ezelőtt. Hát ott jó volt, bár ott egyébként nem tengerpartoztunk, mert ugye Velencénél voltam. Aha. Ott inkább városnézés van, meg medencézés, úgyhogy az viszont nem volt az.
0: Apropó fesztiválok, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén este 8-tól a Loving Arms lemezjátszói mögött, tehát a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu, úgyhogy mostantól kezdve Ráckevén is bulizhatunk, fesztiválozhatunk együtt, te pedig itt majd holnap leszel.
1: Így igaz, péntek este 2-kor fogok kezdeni, úgyhogy ha minden igaz, és jól láttam, akkor én fogok zárni, úgyhogy egy picit, vagy nem is kicsit, de keményebb zenékre lehet tőlem számítani.
0: Nagyon helyes, Jaurit tehát a lemezjátszói mögött ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Megyünk tovább.
1: Így igaz, Camelfat és a So Good itt a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz nálunk egész nyáron Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Jauri. Jauri elképesztően jó zenéket játszik, jó a műsor, és örülök, hogy már két órás, üdvözlettel a Váltós.
1: Köszönöm szépen, kedves Váltós. Igen, így egy ilyen kicsit meghosszabbított térben bontakozhatunk ki, főleg ez ilyen nagyon lágy rádiós dalokkal, úgyhogy... Örülünk, hogy tetszik nektek.
0: Élvezni fogjátok a következő 60 percet is. Jaudival maradunk mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza élőben. Jó?
1: Igen. Jövünk vissza, gyertek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg. Már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél.

0: 50% kedvezményt kínálunk számos foterre és 50-70% kedvezmény számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kemping sátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Citán oldalon.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
13: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
15: Reklámot hallottak.
16: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek, mi még mindig mixelünk, két lemezjátszóról szól nálunk az élő adás, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Magyarország legjobb DJ-vel várunk titeket minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Hello Jauri, még egyszer.
2: Hello Geri, szép délutánt mindenkinek.
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha hazafelé mentek, isteni zenékkel kísérünk el benneteket, ha pedig nyaraltok, hát akkor is egy igazi álom lesz. Ez a következő egy óra, menjünk bele.
2: Ed Sheeran és tőle a kamera, ráadásul Sirius remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. Na, let's go!

Mix Summer Edition 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. Rádió egy Live Mix.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jauri! Jauri! A házigazda Juhász Gergő!

0: Edition egész nyáron két órán keresztül mixelünk, közlekedési infók jönnek. Sajnos nincsenek jó híreim, kamion és autóbusz karambolozott a 81-es főúton Kisbér és Mor között, mind a két irányból óriási a torlódás, és megerősödött a forgalom, telítettek a sávok az M1-es és az M7-es közös fővárosi kivezető szakaszán. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 06 23 111 111. Jauria lemezjátszói mögött élőben a Prodigy után fogod csinálni az Enshow-t, majd a Sopron Festen most szombaton.
1: Igen, igen, és már nagyon-nagyon várom, készülök is rá. Azon gondolkodtam, hogy nagyjából az ő erájukból fogok hozni egy csomó zenét, de hát azért egy kicsit keményebb és gyorsabb változatokban, úgyhogy remélem, hogy sokan jöttök, akik bírjátok a keményet és gyorsat, mert abból nem lesz hiány.
0: Ez nagy lesz, és gratulálunk azért a Prodigy után játszani. Az tényleg óriási menőség. Na, menjünk közben tovább.
1: Így igaz. Jennifer Lopez és David Guetta közösével megyünk. Save Me Tonight, itt Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, átálltunk nyári időszámításra, mi is az a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, már 2 órában, és ilyen egy tökéletes nyári sláger 2026-ban, ez volt Alex Kenji és a Bumbley. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Jauri, kinek drukkol a VB-n, kérdezi tőlünk a Viberen Edusó.
1: Hát... Úristen, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Megraktam még az egész elején azt, hogy a brazilok fognak nyerni, úgyhogy a fogadás aha. miatt nekik. Egyébként meg így a Ronaldo miatt a portugáloknak. Nehéz, de viszont a francia csapat az meg brutál erős, és nagyon jó nézni őket, szóval annak is, hogy ők meg minden tovább jussanak, csak hát ugye pont egy ágon vannak a portugálokkal is, aha. meg a brazilokkal is, szóval nem tudok válaszolni egyébként.
0: Nagyon jó meccsek jönnek innentől, ma még ugye lesz Spanyolország, Ausztria összecsapás, aztán pedig Portugália, Horvátország, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy újabb rövid hydration break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza Jaurival élőben, jó?
1: Így igaz, meg kamráddal is, ezzel a dallal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő, itt a nyár igazán életre kell.
4: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakabfi Dávid desszertsép reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakabkúti utca 5.
5: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.

0: the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, buli van, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Én már 2 órában mixelünk, ilyenkor hétköznap délutánonként. Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon örülök, hogy 2 órában megy a Live Mix. Üdvözlettel, Attila.
1: Mi is üdvözlünk téged, és örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Hello, Jauri, hello, Geri, még Krétára is elhoztalak titeket a nyaralásomra. Köszi nektek a jó hangulatot, üdvözlettel, Hanna. Hanna még egy videót is küldött nekünk a szállodai szobáról, ott egy jó GBL, és pörög a Rádió 1 Live Mix.
1: Zseniális, úristen. Gyerekkoromban szinte minden nyáron Krétán voltunk, vagy Rodoszon. Fú, de jó, hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyi görög szigetre elmentünk. Mondjuk ez csak 2, de mentünk még többre is. Hála ég.
0: De jó, és hogyha még nem nyaraltok, és bulizni, fesztiválozni van kedvetek, ne feledjétek, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, este 8 órától a Loving Arms a lemezjátszóknál a Rádió 1 stage-en, aztán jön még Metker Viktória, a diszkósít, valamint Christopher, még egyszer mindez tehát a Dunapart Festen, Ráckevén, a Rádió 1 stage-en ma este, itt a Rádió 1 stúdióban pedig Jauri élőben a lemezjátszói mögött még jó 10 percen keresztül, úgyhogy jön a finálé.
1: Így igaz, Alex Verennel, és tőle jön az Ordinary, ráadásul Jesse Block remixében. Ahogy a Geri mondta, itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is!

0: Hugel, Ultranate, Email Angel és a Move Into the Sun a jelenlegi Beatport number one itt a Rádió 1-en, és hát Jaurit is felavattuk a két órás Rádió 1 Live Mixben, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hogy érezted magad nyáron, jó időben, két órán át nappal?
1: Abszolút jó volt, mondjuk itt a klíma, hát az, a klímát a Geri általában úgy csapatja, hogy nem érzed, hogy nyár van-e, vagy tél, mert inkább úgy érzed, hogy tél van.
0: Mintha nem lenne holnap, úgy csapatom a kérdést.
1: De semmi rossz, mert legalább itt fel tud frissülni az ember.
0: Az, hogy csak most szólsz. Jauri.
1: Alulöltöztem az a helyzet.
0: Zseni volt az elmúlt két óra, nagyon-nagyon köszi. Elindult a Dunapart Fest Ráckevén, ma este 8 órától indul a Rádió 1 Stage, remélem, hogy jó sokatokkal találkozunk ott a következő napokban. Neked milyen lesz ez a következő néhány nap?
1: Na hát igazából maradok veletek, már mint abban a tekintetben, hogy a Rádió 1 Stage-en fogok én is zenélni Ráckevén, ugye holnap hajnal 2-től, és a Sopron Festen pedig majd szombaton a Prodigy után 1-től.
0: Ami egy óriási menőség, nagyon sok sikert
1: kívánok. Igen, nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk. Addig is csodaszép hetet, hétvégét, sziasztok!
0: Maradjatok a Rádió 1 kíván...

0: Lovagság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Várom a kéréseket, a telefonszámunkat tudjátok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Ráckevén. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgyis tett!
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere New Week. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
14: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakab Fidávid desszertsép reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. Jédécukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
15: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
16: Leszállási engedély meg.
5: emelt vá.
10: Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
15: A

0: Muki. Övekedve kapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint én vagyok az éterfutár. Halló, halló!
1: Sziasztok, Bigi vagyok. A Dracula című számot szeretném kérni a kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartást és jó munkát, már nem sok van hátra.
0: Ők mivel foglalkoznak?
1: Most éppen mezőgazdasági munkában vannak, és egy defektet próbálnak megoldani.
0: Jaj, hogy bírják a nagy meleget?
1: Szegényeknek pont az egyik gépbe tönkrement a klíma, úgyhogy nehézkesen, de nagy erővel és kitartással csinálják.
0: Jó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Egy szia Mátyás, neked milyen napod van?
1: Szia, nagyon szépen köszönöm, szuperül, telik, éppen horgászunk kint a betontavon.
0: Milyen a kapás?
1: Hát eddig nem sok, de alakul, jó lesz ez.
0: Hol van ez a betontó?
1: Ez 60-tól nem messze, talán 1-2 kilométerrel utána.
0: Ott most milyen az idő?
1: Ú, szuper, süt a nap, tükör, víz van, minden oké. Okay.
0: Ezt akkor meg is támogatom, köszi szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Sem feltől szeretnénk kérni a legújabb számát.
0: Akkor már jön is a Heart Like Mine. Ez egy Coldplay feldolgozás. Rosalinnak hívják a vokalistát, aki énekel benne. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó pecázást.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, minden este ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, ma fellép a Loving Guns, Metzger Vicky, a diszkós itt van, amint Christopher, Start pontban este 8 órától, tehát még egyszer mindez a Dunapart Festen Ráckevén. Miki a vonalban, te milyen dalt szeretnél?
1: Hypaton,
0: nagyon jó, kinek menjen?
1: Fanninak, a páromnak szeretném küldeni.
0: Szól is nektek akkor mindjárt az Out My Head. És persze a további kéréseket is várom, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Edina, parancsolj!
1: Rédalton kérné.
0: És kinek küldjük, ki kapja?
1: Gábor.
0: És ő kicsoda?
1: Az élettársam.
0: Rédalton és a Do It Again már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot és jó nyarat!
1: Sziasztok!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A György Szemerei Tűzoltó Egyesületnek kérem Joel Corey-tól a Stay a Little Longer-t, mert minden évben első helyezést érnek el minden versenyen. Írja nekünk SMS-ben Hanna. Hát akkor gratulálunk nekik. Bálint is ezt a dalt szeretné, kinek menjen?
1: Kedves panomnak, itt mellettem, sofőröm.
2: De van Geri!
0: Hello! Jó a buli így hazafelé menet?
1: Persze, mint mindig, csak a szoki.
0: Csak a szoki, nagyon komoly. Mit üzentek egymásnak?
1: Nagyon bírjuk egymást, spanomnak üzenem, hogy sose hagyjon itt.
0: Ez a beszéd, hát akkor legyetek barátok még jó sokáig, Stay a Little Longer, Joel Corey és a Gelenti zenéje nektek is pörög most itt a Rádió 1-en. Jó utat!
3: Köszi szépen!

0: Jó egyet halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá a háromszoros év DJ-je győztes Regál Lilivel, aztán pedig Joe Juniorral, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek szép nyárestét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál, Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új nyitvatartás. A kiskanizsai jédécukiban csütörtöktől már 7.30-tól lehet reggelizni. Jakabfi Dávid desszertsév reggelente szakácsvénájával kényezteti a vendégeit. Töltött bundás kenyér, magyaros és nemzetközi fogások, friss saláták, fit reggeli. Asztalfoglalás ajánlott. JD Cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kis László, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgató, itt van velünk. Laci, jó reggel, ciao.
5: Hello!
6: Jó reggel, sziasztok!
4: Na, hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
6: Barlang!
4: Vagy
6: barlang,
4: hold barlang!
6: Szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot, akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyítok léte.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó! Diszkó! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, innentől kezdve egy órán keresztül a stúdióban, hát ott itt is egy órán keresztül. Egyébként 10 órától megint csak egy órán keresztül, csak akkor már Dunapart Fesztiválon. Szóval, Hanvai PG, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban.
9: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FMM webben, applikáción keresztül köszöntünk mindenkit, és tényleg este 10-től ott leszünk a Dunapart Fesztiválon, előttünk már Rádió 1 DJ-k játszanak, hiszen Rádió 1 stage van, és Diszkósít lesz 3 órában.
10: És ez az egy óra lehet, hogy a jövő hétre azért vállaltam be ezt az 50 órás Guinness rekord kísérletet. Egy biztos, ladies and gentlemen, madame, hermadam, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai Pizs is itt leszek ma este egy órában, este 9-ig.
8: Kezdjünk is még hozzá Alex Kenji fantasztikus latin slágerével, a Bambolé jó átiratával. Ez a Bambolé, ugye? Az hát, ez a Diszkósít. Jó szórakozást!

0: 100%-ig tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő diszkós itt a rádió, egyen Bárány Attila Mix-el, és itt van a mai PJ-s, én DJ Junior, és 3D-ben vagyunk. Egyébként a Sorry az új dalunk hamarosan megjelenik, klip formájában is érkezik a német kiadón, már csak be kell fejeznünk tényleg a vokát, mert hogy ez egy cover song, és hát minden egyes vokál részletnek benne kell lenni, ami az eredetibe benne van, mi először nem így készítettük el, de most készül a végleges verzió, és ha ez megvan, a klipet is újra vágják, és onnantól kezdve jövünk vele.
1: Nem elfelejteni, hogy vég az adásra egy órával később kezdünk rá, Rászkevény, csak én mondom, hogy csak egy-egy órát fogunk játszani, de ott leszünk mind a hárman, szóval tessék megérkezni Rászkevényre.
2: Mielőtt tovább mennénk, gyorsan jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Ottók, Jenők, Manyik, Marciánok, Máriák és Odinok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Tamások, a Tomi Montana, Kis Antoán, Fedinec Pál, Bári Gergely és Mayer Balázs, Aka Kenguru. Isten értesse az ünnepelteket.
0: Téged is, Ottó. Mert hogy Ottó vagy. Nem, Bárány Attila Ottó. Én tudtam, látod? Én Gábor vagyok, te ki vagy még?
1: Én Péter Lóra, nekem hétfőn volt.
0: Lóra,
1: hétfőn. Lórika, hát az a törzsi nevem. Jut eszembe a Kenguru, egyébként, hogy ott volt a születésnapomon, és annyira jó volt látni, csak nem 15 vagy 20 év távlatából, azóta nem láttam parti helyszínen. Imádom a csá.

0: csak igazunk ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak ma este játszunk, ugyebár diszkosít aktivizáció címszó alatt Rászkevén, hanem a hétvégén is mindenkinek lesz fellépése. Jó magam, Hanvai PG, szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel, Harkányban, utána pedig Ózdon.
1: Én pénteken Balaton fűzfön pörgetek egyébként, bobozunk egyet, aztán szombaton pedig Club Speed Classic lesz vinyl session, azaz Bakelitről toljuk majd a régi 95-ben indult klub kedvenceit, a Küllel meg a Schulzzal, naplementében délután 4-től este 10-ig.
2: Remélem jó meleg lesz, 40 fokban szépen olvadnak
1: nem,
2: a lemezek.
1: Nem, most nem lesznek. Nem lesz annyira meleg.
2: Nem, eső lesz, jó.
1: Nem. Csak éjszaka lesz eső.
2: Éjszaka.
1: Te milyen jó indulatú vagy, tényleg, adott? Akarsz még valamit? Ja nem. Menj haza.
2: Mondom már is, én húgel itt rádió, hogy a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Jó, hogy beleszállt David Guetta, de nem kellett volna. Már hogy ez a további ének. Maradjunk annyiból, hogy ez a dal úgy, ahogy van. A Shine szól a diszkosítben, de persze Beats & Chillben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti a stúdióban velem, mellettem Hanvai Pécsi DJ Junior válvetve.
1: És nagyon várjuk már ezt a bizonyos Dunapart Fesztivált. Egyébként Ráckevén a Kis Duna partján található ez a bizonyos helyszín, ahol egyébként van nagy színpad, és külön egy Rádió Egy Stage. Tavaly már játszottunk ott, akkor kezdtük. Ugyanígy egyébként 3 órában voltunk tavaly is, csak mondom nektek.
0: Én tudom.
1: Ha van hiányérzet, akkor ne legyen.
0: Rockot, most is lesz.
1: Igen, igen. Nagyon jó, most nem jön öcsém, nem kell rock. Nem kell rock. Viszont ez fontos, hogy kicsit warm-up-szerűt játszálnak, nagyon örülnék.
0: Semmiképpen.
1: Nem tud.
0: Üzenem, bocsánat. Tehát, hogyha 55 perces műsorban 35 szám fér, akkor minimum 40-et fog
1: játszani. Az engem nem zavar, hogy sokat játszol, csak ne küldd szét a bulit. Ez a lényeg. Nem tudsz mit csinálni ilyen. Én nem is tudok ezt hozzá szólni.
0: Nem is szabad ezzel mit kezdeni. Jó, megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között jön egy dal, a Midnight címmel, Hos és Jajaj, vagy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Minden esetre ez egy Bisensel még. Szitta a diszkósítben.

0: Ez a Rádió Egy Esti Sója, a Diszkosi Trédiósa, itt vagyunk veletek 20 éve, ebben az esztendőben is egyébként jó néhány klubbulink van, nyári rendezvények, tele vagyunk vele. Vannak olyanok is, amiről nem is beszéltünk, de lesz. Majd akkor mondjuk, hogy mi van, amikor ott vagyunk.
1: Pont ezt akartam megkérdezni,
0: akkor szembesültök vele.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy lehet arról beszélni, hogy ebben a hónapban mikor fogunk diszkozni ilyen diszkosi címszó alatt, meg hát jövő hónapban?
2: Nem. A jövő hónapról nem.
0: A jövő hónapról nem.
2: A hónapról nyugodtan beszélsz, de itt most nincs.
0: Több is lesz ilyen, de nem.
1: Több nem lesz, amiről nem lehet beszélni.
2: Nem, több lesz, augusztusban nagyon sok lesz, csak nem beszélünk róla. Na, megyünk tovább méghozzá DJ Twins dalával, ez egy ikerpár egyébként, két csajról van szó. Aránylag elég jó bukszák, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani már így 2026-ban, lehet, hogy nem. Minden esetre a Getting Hot egészen jól sikerült, Biztonságban érkezik itt a Diszkosítbe.

0: egy csekik az mai sláger, majd búcsúzunk ma estére, DJ Junior, Bárányatil és jó magam, Hanvai PG.
1: Dalpremier volt, van, lesz, játszom megint, mindjárt várják kicsikét, de most átadom a szót a Juniornak.
2: Nálam is lesz majd pénteken, amikor legközelebb mixel ki a Rádió 1-en, de ma gyerekek, ma este 10-kor indulunk a Rádió 1 stage-en, Dunapart Fesztivál, diszkos itt lesz 3 órában, a Bárány kezd, aztán majd valahogy elosztjuk a Hanvaival azt a 1-1 órát még, és természetesen hozunk mindent, ami diszkosítás. Én az a búcsúzom, hogy holnap este mixelek itt a Rádió 1-en, és előttem még

Let me take you on a trip. Just a

Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Disco Shit Party. Kettőtől Christopher. Pinteken Brick Lake, New Week, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Pure B. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. Hey.

0: is Mine radio show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a nyár este, és ez a következő 3 óra. Itt van újra élőben Regán Lili, 3-szoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ami a szettet illeti, ma fekete-sárga, tisztára, mint Maja a méhecske.
1: Na erre nem gondoltam, köszönöm szépen. Egyébként megyek tovább fellépni, úgyhogy ez már egy ilyen kis nyárias fesztivál szett.
0: Nagyon szép, és láthatjátok is Lilit mixelés és műsor közben a YouTube csatornánkon, az online felületeinken. SMS és Viber számunk 0623111111. Egy csomó isteni zenét szeretnénk nektek megmutatni ma este, is kezdjük el.
1: Csapjunk is bele, elsőként érkezik az Out My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

99-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lili élőben itt mellettem a stúdióban, a Dunapart Festen Ráckevén pedig már ezerrel megy a buli a Rádió 1 stage-en a Loving Arms-szal. Sziasztok, ez egy SMS, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, Regál Lilinek, imádom a Dreaming című számát, és különösen a dinnyelvű cicáját. Képzeljétek el, nekünk is van egy macskánk, és a múltkor megevett egy lepkét. Üdvözlete, János!
1: Azt hittem, dinnyét evett ő is. Köszönöm szépen, hát Gömbi mindig elviszi a sót, egyébként most raktam ki vele nemrég egy videót, és rengetegen, több százezren nézték meg. Annyira cuki, mindig úgy tud puncsolni, tényleg, hogy elképesztő.
0: Imádjuk, érdemes megnézni ezeket a videókat Regál Lili online felületein. Milyen volt Spanyolország, milyen volt az ottani fellépésed, mesélj?
1: Képzeld, Geri, hogy még mindig nem tértem magamhoz. Óriási, tényleg amennyire profi volt ott az egész csapat, ahogy kinéz az egész klub, a hangzás, én tényleg tátott szájjal álltam ott, hogy te jó ég, itt fogok fellépni, ez most álmodok, vagy mi történik, és annyira jól sikerült egyébként a fellépés, hogy 3 nappal később újra zenéltem, mert a tulaj visszahívott, úgyhogy ez nekem abszolút egy életre szóló élmény volt, és hát azért mégiscsak Mallorca egy óriási bulisziget, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Bravo, Lili, így tovább, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Érkezik a legújabb saját dalom, ami nagyon közel áll hozzám, hiszen én írtam a dallamot, a dalszöveget, tényleg szívem, lelkem benne van, nekem nagyon sokat segített ez a dal, és pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, hogy valaki mélyponton volt, és ezt a zenét hallgatta 2 héten keresztül, és úgy érezte, hogy meggyógyította ez a dal, úgyhogy az ilyen üzenetekért és pillanatokért éri meg dalt írni, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: World is Mine Radio Show.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió Egyes, a World is Mine Radio Show élőben a Coldplay Clocks című slágerére épült ez a zene. Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig csütörtökönként két teljes órában. Hello Lili, még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Joel Junior is jön még 11 és éjfél között, és hogyha élőben is buliznátok a Rádió Egy DJ-kkel, megtehetitek, mert hogy ma elindult a Dunapart Fest Ráckevén, minden este várnak ott titeket a Rádió Egy DJ-k este 8-tól a Rádió Egy Stage-en. Sziasztok, képzeld Lili, most te adsz erőt, hogy műkörmösként a saját kezem is elkészüljön. Puszi nektek, jó a műsor, Andi.
1: De jó, nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és hogyha kész vagy, végzel, ameddig én zenélek, akkor küld el nekünk foton.
0: Így van, megnéznénk. Lili, mikor lesz a Dunapart Festen, kérdezi Viberen Zsófi.
1: Hát most már csak egyet kell aludni, ugyanis holnap én is megyek, 11-től éjfélig leszek a Rádió Egy Stage-en.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát ha van dal, ami Regán Lili szettjeiben, mind itt a rádióban, mind az élő fellépéseken kihagyhatatlan, na akkor mutatunk ezek közül egyet.
1: Ez abszolút igaz, nekem óriási gyerekkori kedvencem Chris Willis, és még mindig felfoghatatlan, hogy vele együtt dolgoztam, sőt, egyébként miután kész lett a Blue Heart, írt nekem egy üzenetet, hogy annyira tetszik neki ez a dal, hogy nagyon örülne, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni.
0: Jó.
1: Óriási dolog ez nekem, úgyhogy érkezzen a közös dalom Chris Willis-szel, ez nem más, mint a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Regál Ilja lemezjátszói mögött, és ez a dal is olyan, amit, hogyha meghal valaki, szerintem rögtön tudja, hogy te állsz a lemezjátszók mögött, csak te játszod ezt a zenét itt nálunk.
1: Ennek nagyon örülök, szeretem az olyan zenéket, amik így be tudnak ragadni és hozzám kapcsolják. Szerintem ez egy elképesztően jó dal, nagyon-nagyon mély jelentéssel és nagyon jó hangokkal.
0: Brutál jók vagytok, napközben mindig titeket hallgatlak, de nem gondoltam volna, hogy este is ilyen szuperül toljátok. Üdv egy új hallgató, Krisztina. Krisztina, hát akkor is te hozott a World is Mine Radio Show népes családjában. Esténként 9-től mindig ez van nálunk, amit most hallasz, 3 órában két rezidens DJ-vel. Ilyenkor csütörtökönként például Regán Lilivel, aztán 11-től Joel Juniorral. Mit csinálunk 10-től?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, hozok újdonságokat is, úgyhogy tartsatok velünk!
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! Radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sopron Fest

0: Cintodán, Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mind Radio Show starts now. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nyár van, bulizunk ezerrel, méghozzá Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ha kérdeznétek Lilitől, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0620-311-111. Ha kíváncsiak vagytok, milyen a World is Mine Radio Show belülről, akkor Kata YouTube csatornánkra, ott is élőben megyünk, egészen éjfélig, lendüljünk tovább!
1: Akkor, ahogy ígértem, itt vagyok veletek még egy órán keresztül. Lesznek picit erősebb zenék is. Elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en. Csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili.

0: Marshmallow, Ellie Goulding és a Save My Love a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en csütörtök este. Mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a guest mixbe bekerülni hogy lehet, mivel egy feltörekvő DJ vagyok, ezért kérnék egy elérhetőséget, hogy hová küldjek nektek egy levelet és egy mixet. Ezzel kapcsolatban a válaszotokat előre is köszönöm, és csak így tovább, Lili. Ezt Mátétól kaptuk. Máté, mondom az e-mail címet, guestmix@radio1.hu. Ugye hetente egy óra mindig kiadó nálunk, szombatonként éjfél után. Ide bárki jelentkezhet, itt kezdő feltörekvő DJ-knek is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, de igazi nemzetközi nagyágyúk is mixeltek már a Guest Mixben, David Guettától kezdve Tiestón át, többek között Marshmallow-i, de ezt a felsorolást is hosszan folytathatnám. És csak jelzem, hogy az én első személyes találkozásom Regán Lilivel szintén egy Guest Mixben volt, még jó 4-5 évvel ezelőtt.
1: Igen, ez nekem is most így eszembe jutott, hogy én is úgy kezdtem, hogy egy Guest Mix-el, aztán keddenként zenéltem 10-től 11-ig, és utána kerültem át csütörtökre 9-től 11-ig, és most már ez az én kis megszokott helyem évek óta.
0: És hát Lili azóta háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, sok más díja is van, úgyhogy ezt csak így tegyétek el, ezt az információt.
1: Jó? Istennek, köszönöm szépen, és emlékszem, hogy van egy fotóm, 19 éves voltam, még majdnem ilyen fekete hajam volt, és csak bejöttem ide felvenni egy ilyen invite videót. Aha. Közöm nem volt ahhoz, hogy a rádióba zenéjek, és csináltam egy fotót a Rádió 1-es logó előtt, hogy na egyszer ez az álmom, hogy itt szeretnék zenélni, és most tök jó érzés erre így visszagondolni.
0: Bizony, milyen jó volt most ez az SMS Mátétól, mert most én is elkezdtem gondolkodni. Előttem teljesen megvan egyébként az a délután, amikor mi azt a Guest Mixet felvettük itt a másik stúdióban. Egyébként emlékszem, hogy mennyire felkészült voltál, mennyire patent volt az egész, úgy jöttél ide, hogy tudtál mindent, tök jók voltak a konfok, és emlékszem, amikor meghallgattuk itt a többiek, és azt mondtuk, hogy na, gyerekek, hát ő a Regán Lili.
1: Köszi, Geri.
0: De jó, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: A következő dal tipikus jó példája annak, hogy mekkora ereje van a TikToknak, és sokszor olyan dalokat kap fel, ami nem is feltétlenül a legfrissebb, hanem akár lehet egy régebbi dal is, ami most jut el egy nagyobb közönséghez. Érkezik a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, mint mindig, amikor Lili itt van a stúdióban. Annyira hiányzott már a gyönyörű, lelkű, tiszta szívű kékhajú lány. Annyira örülök, hogy visszajött Lili, és végre élőben hallgathatom újra. Üdvözlettel, Ádám!
1: Nagyon szépen köszönöm. Nekem is nagyon hiányzott már egyébként, hogy itt legyek, hogy rádiózzak, hogy beolvasd az üzeneteket, és hogy fellépni menjek. Ugye teljesen más a kettő, aha, és mind a kettőt imádom.
0: És nekünk is nagyon-nagyon hiányoztál már, Lili. Szia, Lili! Hello, Geri! Kicsit sűrű volt az este, többször átíródott a menet tervem, így aztán jól el is felejtettem átváltani a francia rádióról, úgyhogy csak most érkeztem, pedig már nagyon hiányoztál, kékhajú lány. Már csak egy hónap a szoboszlói kamionos, már csak egy hónap is jön a szoboszlói kamionos Tali, ott élőben láthatlak. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Ő mindig ír nekünk, igen, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, autóban ülünk a férjemmel, és titeket hallgatunk, képzeljétek el, csak úgy lejöttünk a Velencei tóhoz, nálunk van a kutya is. Ezt Szilviától kaptuk. De jó, hát akkor szép nyárestét, és írjátok már meg, hogy mekkora a víz a Velencei tóban.
1: Állítólag nagyon picike,
0: nagyon,
1: ugye?
0: Nagyon kevés, nagyon kicsi. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha ti is útközben hallgatjátok a Rádió 1-et, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk most tovább?
1: Ezt a zenét mindenképp leszerettem volna játszani, ugyanis ezt például játszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés lejátszani, nagyon jó élmények fűznek ehhez a dalhoz. Ez nem más, mint a Titi Me Pregunto itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
3: Rádió 1.
4: Hey, Titi Me Pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas

0: negyed óra. Imádom ezt a nyári déli stílust, igaz sajnál csak fél óra volt veletek a buli, de nagyon feltöltött. Jó ét annak, aki pihen, puszik, mindenkinek írja Donna Gabi.
1: A második üzenet tőle, és nem sokára találkozunk ugye az egyik fellépésemen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Egyébként nagyon hiányzott a rádió, és elröppent újra ez a két óra, és holnap újra jövök.
0: Bizony, de drága vagy Lili, és mind az abszolút kölcsönös, mi is nagyon hiányoltunk már téged. Regál Lili holnap a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben két órán át a lemezjátszók mögött 5-től egészen 7-ig, és te ma gyakorlatilag saját magadnak warm-up-oltál, hiszen innen mentek tovább fellépni.
1: Igen, igen, innen megyek is tovább Balaton lellére, úgyhogy fél lábbal már a kocsiban vagyok.
0: Drága Lili, jó bulit, jó közösséget, holnap délután akkor folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Junior.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
7: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Ez volt Moby és a Neck a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en Joel Junior a lemezjátszóknál, és tudjuk, hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordon legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Third Is Mine Radio Show-ban a

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Rádióban a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Jr.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ezerre pörög a Dunapart Fest és a Rádió Stage, a lemezjátszóknál most épp a diszkósi, de nemrég Metzger Viki pörgette a saját szettjét, és én is most tőle választottam egy szenzációs dalt. Nagy Bogi Dessó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében, ez jön már is a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, 3 perc járul 4-1 után, a kedvencek között pedig Bibi Rexát hozom már is. A dance dalok egyik legkeresettebb és legjobb énekhangja, elképesztő, hogy mit művel ebben a dalban is. Egy korábbi Faithless klasszikusból egy vadi új verzió, Bibi Rexa, és a New Religion itt a rádió egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa folytatásban, aki most könyvtárat nyitott. Néha a legforradalmi tett egyszerűen az, hogyha elolvasunk egy könyvet, mondta az énekesnő, akinek egyébként régóta van saját könyve szolgáltatása, könyvklubot is üzemeltet, most pedig egy könyvtárat is nyitott, június 27-én egyébként Portóban. Nagyon menő. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc tőle, az igazi mai slágerek között Dua Lipa és a Break My Heart itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki otthagyta a középiskolát és speciális zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

után járunk, a Dunapart Fest pedig pörög tovább. A lemezjátszóknál most még a diszkós itt, de 2 óra után Christopher várt őket, és ez csak a mai nap, épp hogy elkezdtük. A következő napokban is ott leszünk, a pontos line-upok ott vannak a Radio1.hu-n. Én viszont hozom most a nyár egyik legnagyobb kedvencét az igazi mai slágerek között, Alex Kendzior, ez a Bumble Lake, kellemes éjszakát!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mennyi szerintem sokan érezték már azt, meg hát meg is történt, hogy egy üzenet az kamu volt, főleg ami a socialben jött. Hát valószínűleg elsőre ezt gondolt a Ray Dalton is, amikor jó pár évvel ezelőtt a Facebookon írt rá McLemore és Ryan Lewis, hogy dolgozzanak közösen, mert látták az egyik dalát és tetszik. Elsőre nem hitt el, de aztán kiderült, hogy igaz, és azóta is jönnek a jobbnál jobb dalok Ray Daltontól. Ez most az aktuális kedvencünk, az igazi mai sláger, a Blood Runnin', amit már is indítok a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig ezen a nyáron 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap, a hét minden napján 5-től 7-ig mixben pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Ő pedig ATB Topikkal, A7S-szel, a nagy kedvence Your Love, amit már is indítok.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig ma lesz Taylor Swift plagzia, amivel kapcsolatban egy csomó info már kiderült, például az a nagyon határozott kérés is a násznép felé, hogy senki ne hozzon nekik esküvői ajándékot, direkt be ilyenre egyáltalán nem vágynak, ha nagyon akar valaki valamit, inkább adja jótékony célra azt, amit erre szánt, de nem kell vinni ajándékot, csak bulizni velük. Taylor Swift jön, az aktuális kedvencünktől az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tu sais tu
2: Bella.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi